0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenét.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Kumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontja miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Csak neked zenélünk.

0: and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!
2: Enjoy this trip.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket. Itt a szünet.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Egy zene nekem és egy rádió nekünk.
1: Ez
0: a Super DJ Rádió.
2: Station that plays the most music.
3: It's all about the music.
4: What's going on, people? This is

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Let's do this! Yeah!

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió, kattanj rá!

De kell, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

Sziasztok, mindenkit a kellemetes jó délőtöt kívánok, ez itt a Retro Baby, benne pedig a Boriszkát, halljátok illetve egyenesben, sörrel a kézben, jó kedvet, bésférrel kívánok mindenkinek, szép szombatot, és egy kis emlékélvezet, hogy tulajdonképpen Magic Affair Gaming Island Love, jó szórakozást kívánok mindenkinek.

ki elmondottam valami égten nagy hülyeséget. What is love? Én most erre nem tudom, annak én hülye visszatérő álma, nem tudom, hogy hogy vagytok ezzel, kedves hallgatók, hogy így, hát érdekesek. És lehet, hogy tényleg ez ilyen paranoia, de különböző sztárvendégekkel most nem mondok nektek neveket, ilyenek a támadók, hogy valamiért nem szólnak jól, és mindenki igen piszkált. Ilyen félelmeim vannak, borzalom. Na, most mi van,

0: DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah, straight up.
2: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Superdjradio.hu.

az a rész, amikor a stall konyhájában mindig mondja, hogy minden háztartásban van koriander. Anyátok valakát. Angelina!

este köszönök kellene, hogy szétobot kívánok! Retro Baby, Buriszkával is köszönöm természetesen, mert a Super DJ Rádió. Vajbeszámok 0675 99 95-ös.

Köszönöm szépen kollégám, úrnak, hogy észrevette a dolgot. Át kellett mennem egy másik csatornára, mert már ugye újra elkészülve vagyok a másik technikából, és a kábelekből a maradékból raktam össze a mai műsorra az utat, úgyhogy kicsit közelebb kellett húznom mindent, hogy elérjek mindent. És köszönöm szépen, hogy figyeltek! De már idehúztam mindent magam mellé. Csak a söröm ment arrébb, na mindenki. Hello, hello mindenkinek!

úrnak is kellemes szétabot kívánok, az időn a reggel zenében hamburger készebédre, na, teljesen jó ételt kívánok hozzá. Csörgös Zsolt úrnak is kellemes szétabot kívánok, Mazsinak pedig kicsit csókolom, hogy még ilyenkor is dolgozik, hát kitartást a munkában.

Igen, neki is kellemes szétabot kívánok. Kicsit elaludt ugyan, de ez persze nem baj, szervezni, hogy hajnali húfokban magáig tart, igen, hát igen, sokáig tart a jó zene, akkor nehéz a fölkelés, de most már megint jó zenék vannak, úgyhogy én csak üdvözlünk veled, együtt mindenkit, és téged is üdvözöl mindenki. Vagy valami hasonló. Egyenetlen föl még Szűcs utcával.

is beszél, de sok muzsikával a Super DJ Rádió most szombaton. Nagyon kellemes, szép napot kívánok minden most érkezőnek, és természetesen örülök, hogy itt vagytok, és ilyen sokan ráadásul. Maradunk a Cosmixnál közben. Ide jutok őket a házba.

0: legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.
1: Akkor kezdjük a második műszakot, kedves hölgyek, kedves urak, remélem velem tartotok, kicsit magazinosan leszünk. Akkor kezdjük a második műszakot, kedves hölgyek, kedves urak.

Milyen jó dolog, hogy elbarikádoztam magam a sörömtől, tehát van egy csomó söröm, ami arra vár, hogy megígyom, de nem férek oda a hangra, úgyhogy most pakolhatok vissza. Boriska délben is nagyon ügyes. Nekem, hogy hűsör, jó idő van, kicsit dolgozok az udvaron. Hát itt azért nagyon meleg van, tehát nem tudom, szerintem...

kis a cigás picet hadd osszam már meg bennetek. Jó, van kettő, az egyik azt mondja, hogy találkozok egy csiga a szarvasbogárral, azt mondja neki, hogy mi történt el egy csiga, akkor már marra nagy pulpa a fejedre, ne? Ne ügyéskedjél velem, basszus. Éppen szágódoztam a mezőn, amikor kinőtt előttem egy fűszál. Gyullal és rollerrel is működik, csak úgy nem akartam elmondani. Hát a másik az nem annyira a csigáról szól, inkább a bácsiról, aki hátsiga. Aki tulajdonképpen egy csigaszedő akcióval vesz részt, kivezénylik az időseket, ugye, hogy csigát kell szedni, mert pénzt kapnak érte. Mindenkinél van egy csiga, két csiga, három csiga, csak a Józsi bácsinál meg ilyen se csiga nincs. Mindenki a nevelőnéne azt mondja, hát Józsi bácsi, miért nem szedi azt a csigát, hogy pénzt lehet érte kapni? Szedném én azt édesem, de hát amíg lehajolok a csiga, csak úgy, hús!

0614 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
söröm, most csak a sörnyitót hagytam el, de hát ugye tudjuk, hogy az egész világ sörnyitó. Asztalszéle nagyon megfelelő erre. Like a player!

Körülbelül több jól nézek, ilyen Windows háttérképet kaptam, hogy minden nap kapok egy másik, itt már teknősbékek dugnak. Lesz sok kis teknősbéka, de jó! Vagy pedig egyik beteg, másik hordja a kórházba, de akkor is dugnak, 100%.

hogyha mondhatnám még morgástak is. Gyerekek, vannak tárgyak, például a szemüveg, ami szerintem azért van a világon, hogy előlem elmeneküljön. Most pont a szemüveget nem találok, de múltkor valakinek a szemüvegét kerestem itt pillanat keresztül. Én nem tudom, hogy lehet ezeknek tényleg, mert se kezdek ebbe hinni, hogy van valami hátsó szándékuk, hogy engem szívassanak, de borzasztó, gyerekek, szóval. Minden tárgy, aki el akar előlem bújni, az mondjon le.

Ismeretlen Hacker csapata volt az Aha, még azon a sérvegben is ember lett a jó kis remixet, pedig a Take On Me. Ott a Freedom Billy-ben a 90-es évben lesz itt találkozni. Volt is legalább, hogy minden vit, és ebből is van dance verzió. CMC and the Music Factory.

Kötnék, látja, hogy a kedves, a 24-100 fokos, nagyon kellemes időben van részünk. Remélem mindenki boldog ettől. Maradt az a nyári ruha, meg a napszem, és mindenki, mert a szombaton továbbra is sok napsütésre számítottunk a térségben, amelyet csak időnként szavarhatnak meg vékony pátyol és kisebb gomoly felhők. Többfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél, délután 25-100 fokot mérhetünk maximum. Na, a támadalmi kilátások még meleg lesz, és száraz napos igazi nyári időre lesz kilátás. Például vasárnap többfelé lesz élénk délkeleten, néhol erős az északi szél, de reggeli 7 fokról egészen 30 fokig melegszik majd a levegő. Hétfőn is hasonló lesz majd, az északi szelet sokfelé kísérik élénk, a Dunántúlon és az északkeleten helyenként erős lökések. Hajnalban 10-18, délután 27-32 fokot mérünk, majd kedden szintén zavartalan lesz a napsütés, délutánra már 33 fok is lesz. A sok a jóból, mondhatnánk így is, persze kell az, viszont lesz némi élénk szél, leginkább a főváros térségében érezhetjük ezt. Na, orvos meteorológia. Hát szombaton a gyors délutáni melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés, keringési problémák keletkezhetnek. A szelesebb tájakon élő körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint inkellékenyebbek, nyugtalanabbak is lehetünk. Az UV sugárzás 10-16 óra között országszerte erős lesz, fordítsunk ezért kellő figyelmet a bőrünk védelmére, és ígyunk sok folyadékot, ugye. Közlekedés meteorológia. Az ország legnagyobb részén továbbra is élénk, főként a Dunántól keleten, néhol az Alpokon erős lesz az észak-észak-keleti szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása, tartsuk megfelelési követési távolságot. Bizony már a pollenek nagyon megindultak, fenyők és párhízfű félig kifejezetten magas koncentrációban vannak a levegőben, eperfák is vannak közepesen, de tölgy, bozza, lóró, útifő, gombas megtalálható a pollenek között, úgyhogy ezekért mindenféleképpen figyeltek oda, tessék ellenük védekezni, mert nagyon csúnya allergiás tüneteket tud okozni. Balaton! Na, szombaton is jó az idő, ott is csapadék nem várható, délután 25-27 fokot mérünk, a vízhőmérséklet még csak 18 fokos, lassan-lassan fürdésre alkalmas, viszont már magas az UV-sugárzás ott is, erre is tessék majd nagyon-nagyon odafigyelni. Na, Silent Circle-ről viszont érkezünk az új dallal, igazából egy remix verzió, valami múlt hét jelent meg, és ez pedig a Touch in the Night, érintés az éjszakában.

Ezek az örök Tom Jones énekre, de gyorsan elmondanám, bizony, az M1-es autópálya Budapest felévezető oldalán a Tatabánya és M0-as autót között kiépített terelésben helyenként több kilométeres már most a torlódás. Főleg a külső sávban emiatt vannak, akik személyautóval, mondjuk úgy, hogy Budapest a célja közvetlen, annak érdemes lenne az átterelt belső sávot választani, hát másképp esetben sorolni. A pálya mindkét oldalán történt rendkívül baleset viszont, illetve sávzárás is történt a főváros felé a 73-as kilométernél, Tata előtt pedig az 5 kilométeres a határ felé vezető oldalon, a komárami csomópontban a 86-as kilométernél 1 kilométeres a torlódás. Az M1-es autópályán Letenye felé vezető oldalon erős a forgalom Török Bálint és Martonvásár között, szakaszosan lassul a forgalom. Hát igen, ez elég para. Az M1-es autópályán Budapest felé egészen pontosan Bátaszék után két személyautót között össze a 161-es kilométernél a belső sávjárató csupán. A 10-es főúton Pirisfelesen a 16-os kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek, napközben a 7-es és 17-es kilométer között lezárták a fél útpályát, illetve a 10-es főút Őrház utcai csatlakozását az állás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé tudtok. Kamionstopp van a hétvégén, ugye a hétvégi ünnepi kamiontilalom május 23-án, szombaton 22 órától május 25-én, hétfőn 22 óráig lesz érvényben. Szerintem ez nem március akart lenni, de igen, március 2-án 0 órától a 7-es vagy annál magasabb környezetvédelmi vásárolási nemzetközi forgalomban közlekedő tehergép, vagy csak téli mentessége megszűnt, az állam határtól a telepeig vagy lerakóhelyig sem szabad hazagurulni, ez a kedvezmény csak júliusra és augusztusra módozik, tehát nem sokára lesz majd ilyen, de most nem szabad ilyet csinálni. Nagyon figyeljetek erre, és magatokra, Boriszkára, nagyon sok a baleset, ne legyen baleset, és természetesen ne felejtsétek el ide is, meg haza is, meg mindenhova várnak valakit, aki elindult, és persze ne legyenek problémák ezzel. Na, menjünk ide, a folytatásban I Need To Tonight Us, csak itt a jó kis kellemes Super DJ Rádióban.

Jó napot, Balatonos rész eredményeink. Menti Csaba írja nekem, hogy hát Balaton vízfő jelentés, Almádiban másfél méteren belül 16-17 Celsius fok. Fog ez még melegedni, de egyelőre még azért fürdésben kórházatlan alkalmas, meg ne fázzatok nekem. Aztán majd a végén zoknit kell húzni az ágy lábára, meg vesztelen seggel nem szabad ülni a WC-n, úgyhogy csak óvatosan, Csabi úr. De köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk.

tiszteletem! Dieter Bohlen is, persze Thomas Anders muzsikált. Na, Everything But The Girl! A hiányzós dalból, Everything Is But The Girl után persze a Missing-el megyünk tovább.

Na kezdem egy gyors kocsma találatot mondok, kenézlőre kell érte elmenni, ez íves panzió, ami kocsmaként is üzenel, a Szalontai úton található kenézlő településen. A Bodrogzug egyik utolsó kocsmáira Horvát Gabesz, nagyon prima hely, igazi kocsma hangulat, rapszódikus nyitvatartás, szűk választék, baráti árak, szebb időket is megért már, mint a legtöbb idegi kocsma, de le a kalappal a tula előtt, hogy még nem zár be. Egyébként annyira nincsen csúnya állapotban. Jó, persze ez a borsodi íves panzió kiírás, az kicsit durva, de belütök szép. Tehát igazából nem látni a kopottságot, kockás ablosz, ugye az kötelező kocsma feeling, Hubert az asztalokon, vagy az egy asztalon biztosan, a másikat nem látom rendesen, de vannak különböző díszhordók, szerintem még abban is lehet alkohol, és elég sok mindent lehet itt kapni. A nyitotartás azon tényleg csak ilyen, amilyen kedve van a kocsmárosnak, ami persze nem baj, mert így is 6-7 órát nyitva van, tehát meg lehet látogatni. És állítólag ott csengetésre is kinyit, hogyha úgy van, tehát ne felejtsétek el meglátogatni, arra jártok Kenizlőn az íves panziót, és fogyasztatok ma is felelősséggel!

kellemes, kedves Miki kedves hallgatónak és szétlapotkívnak nagy pusztantást köszönjük szépen, hogy itt van velünk szépségesen napsüssön rád, felhőtlen szórakozást kívánok, neked is természetesen Szambencolá, után pedig, hogy szikert dolcozom kicsit, jön már is a hásás.

Megtudtam egyébként, hogy a Vajdaknak kell mondani, hogy hess-hess, köszönöm szépen, igen, hús-hús, nem? Vagy friss hús-hús. Na jó, nem idegeskedünk semmi, jön a Mikanóta.

Köszönöm szépen! Akkor már is 23-a, és természetesen a Boriszkóp. Az mit tesz ennek a csillagok? Erre egy-két értletet, vagy hát legalábbis mondjuk úgy, hogy némi horoszkópiát. Kérlek szépen, Kos, a szűz hold segít rendszerezni a gondolataidat, és lezárni egy régóta húzódó ügyet, ha nem ragaszkodsz gyorsan minden elképzelésedhez, még előnyödre is tudod fordítani a helyzetet. Bikák, most különösen jól működik mellett a kitartás, ezért könnyebben haladsz előre olyan ügyekben is, amelyekhez eddig ugye nem volt elég türelmed, érdemes nyitottnak maradni, az a levegyésebb ikrek. A szűz hold, hogy rendszerezésre és tudatosabb döntésekre ösztönöz, de közben egy váratlan fordulat kizökkentett a megszokott ritmusból, lebosszankodj, hogy azon, hogy valami nem pontosan úgy alakul, ahogy tervezted, dehogy nem rákok. Egy fontos beszélgetés tisztázhat félreértéseket ma, különösen családi vagy érzelmi ügyekben, most nem az érzelmi túlzások, hanem a nyugodt, higgadt kommunikáció visz előre. Hát igen, csak hogy ez nem van egyszerű, oroszlán. Bocsánat, a nap energiája támogatja a tudatos döntéseket, egy váratlan esemény felboríthatja az időbeosztásodat. Ha nem akarod mindenáron kézbe tartani a dolgaidat, sokkal gördülékenyebb lehet a napod neked. Szűz! Mondja, hogy könnyebben megtalálhatod a megoldást egy régóta húzódó problémára, ugyanakkor váratlan helyzetek próbára tehetik a türelmedet, a rugalmasság most legalább annyira fontos lesz, mint a precizitás. Mérlegek, a szűz hold segít abban, hogy tisztában lásd, mire van igazán szükséged, és mely kapcsolatok építenek ugye valóban. Egy váratlan üzeneti vagy találkozás kizökkentett megszokott nyugalmatból. Skorpió, a mai nap neked is kedvez az együttműködésnek, egy váratlan fordulat azonban arra kényszerített, hogy gyorsabban reagálj bizonyos helyzetekre. Nyilasok, a szűz hold segít abban, hogy rendszerezd a gondolataidat, és ne csak ösztönből cselekedj, egy váratlan helyzet ugyanakkor új lehetőséget is rejtett magában, még ha elsőre kellemetlennek is tűnik. Azért nem kell szeretni, remélem, hogy kötelező ne legyen, szokták mondani. Bakmin Boriszka, a mai nap különösen kedvez a tudatos építkedésnek és az előrelépésnek, hogy könnyebben átlátod a hosszabb távú céljaidat, és azt is, hogy milyen lépések vezetnek oda, és spontán ötlet vagy váratlan meghívás azonban kizökkenhet a megszokott rutinból, érdemes még egy kicsit nyitottabban reagálni az újdonságokra. Bizonytő! Azt kérem szépen, a szűz hold segít rendszerezni az érzelmeidet, valamint a pénzügyeidet is, egy váratlan változás felboríthatja a terveidet, ahelyett, hogy ellenállnál próbál meglátni benne egy új lehetőséget. Végül, de nem utolsó sorban, hogy mondani szokás hal a horoszkópja, most sokkal tisztában láthatod ki az, aki valóban melletted áll, és ki az, aki inkább csak energiát veszel tőle, nyugodt, őszinte kommunikáció most különösen sokat számít. Na kérem szépen, ennyit a mai horoszkóp, hogy csak a jó fognak teljesülni, én viszont 14 óráig hozzanak a napfényes musikákat, már is mehetünk a paradicsomba, DJ Snake-en, és már is hallhatjátok a paradise.

azt gondolom, hogy kevés olyan zenész van, aki szerintem mindenki által elfogadható, és soha nem volt körülötte cirkusz, soha nem volt körülötte túl nagy felhajtás, mégis, hát jogosan vannak nagyon sokan a koncertjén, és még mindig koncertezik. Zoránról beszélünk, aki egyébként, képzeljétek el, Hegyi Barbarával már 24 éve vannak együtt, nem is akár hogyan is ismerkedtek meg egyébként, hát ugye ritkán lehet őket látni közös fotón, mert hogy mindenki odáig van a párosért, pontosan nem jött, őket 2002-ben találkoztak, hiszen Hegyi Barbara akkor még ugye férnél volt. Azt mondta Zorán, hogy a hangja volt, amire fölfigyeltem, a fátyolos és sokat fejthető, úgyhogy nagyjából hasonló, mint a Polip című maffia sorozatban, ami persze Hegyi Barbara akkor szinkron színészként szerepelt. Úgyhogy a sorozatban sűrűn beszéltem, neki pedig tetszett a hangkarakterem, írta Barbie. Ez a nyilatkozat valahol megjelent nyomtatásban, és emlékszem, a Geszesi Karcsi adta cikket a kezembe, ezt pedig már Zorán mondta, hogy vele akar dolgozni. De a többi már történelem természetesen. És hát amikor a Hegyi Barbara házassága tönkrement, akkor utána jöttek ők össze, természetesen ugye Zoránnak a első felesége halt meg, és akkor utána a gyász után kerültek oda, és hát nagyon-nagyon sokáig csak barátok voltak, nagyjából jól emlékszem, akkor 24 évvel idősebb a Zorán, úgyhogy 1999-ben kezdtek ismerkedni, és utána lett jó pár évvel később a szerelem, és azóta is sok boldogságot lehet kívánni, 24 éve vannak együtt, hát sok boldogságot Zorán, neked pedig jó egészséget, művész úr, így jön egy 86-os dal újra, Lenikben, dal pedig a Status Quo.

0675 95 95 95-ös, ami Viber számunk. Természetesen mindenféleképpen a Boliszkás hívószámot is mondom nektek. 0632 19 48 07. Örökké van, fiatalok, csak úgy ment az Orlán, de most hiszik egy énekel erről.

kicsikében megállapítottuk, hogy bulvárból jók vagyunk. És egy kicsikét léptünk ki a bulvárból, mert hogy itt például nagyon érdekes dolgot szeretnénk megmondani nektek. Aki nem látta a filmet, legyen kedves megnézni, mert nagyon-nagyon fontos a magyar kultúrának egy alapja, a Magyar Rapszódia. Azért is fontos, mert csak ketten élnek a legendás főszereplők közül. Hát ugye nem az a film, amit csak úgy megnézel, tehát itt ezen el kell gondolkodni, kérem szépen. Hát aki még élnek a szereplők közül, a Csellalmi Gyuri és a Kontz Gábor, mindenketten fantasztikus színészek. Ez egy Jancsó film egyébként, az egyik legmeghatározottabb alakja a magyar filmezőknek. És mondhatnám azt is mellette, hogy emellett maga a film is nagyon meghatározó darab. Egy korszak sűrített lenyomata a hatalomról. Ugye amilyen nagyon durva, hogy akkoriban azért nem volt mindegy, hogy mit mersz műsorra tűzni, vagy mit mersz moziba vinni, mert könnyen elbukhattad. Jelvó volt még akkor a sztárrendező is, mint akár Jancsó Miklós. Egyeket akkor annyit érdemes tudnotok, hogy amikor a Pepe bekerült, Sered Péter bekerült a köztudatba, akkor úgy tudott szerephez, hogy azt a szerepet, amit egyébként ráosztottak az Úristenben, előzőleg a Márcsolina Mastrojánél akarta osztani, csak közben meghalt szegény, úgyhogy így került a Sered Péter, és így lett aztán egy csapásra híres, mondhatnánk akár világhírűnek is. Na, de vissza a magyar rapszódiához, az 1979-ben mutatták be Cannes-ban, a Jancsó már ismert alkotónak számított, a Magyar Rapszódia nem a közönség díjakért készült, hanem azért, hogy bemutassa, milyen Kelet-Európában lakni. Egyébként történelmi trilógia első rész volt, ha jól emlékszem, a folytatása az Allegro Barbaro volt, és a harmadik filmet is már a politika le is tiltotta, úgyhogy sajnos ilyen történetek vannak. És igazából már nem élnek velünk, Balázsom is Lajos például rengeteg botránya volt szegénynek, 2023-ban hunyt el, úgyhogy azt hiszem, hogy őre is emlékeztetünk, még a Bújtor Istvánra is, aki szerintem se kell mutatni, nem csak Fiadón a magyar hangja, hanem természetesen, vagy Bud Spencer magyar hangja jobban tetszik, hanem ugye a Csöpi filmekből is ismerhetitek. Aztán Madaras Józsefről is beszélhetünk, aki hát tulajdonképpen egy érdekes balesetben halt meg, őt vérbefagyva találták meg, majdnem nem tudják, mi történt. Aztán ugye Udo Kier volt, aki NSK-ból lett nagyon nagy siker, és aztán ő sem él már, 81 éves korában halt meg, viszont szándékosan lett ugye tipikus Jancsó film, ami azért elgondolkodható, de ez egy kicsit talán még nehezen fogyasztható és lassú alkotásnak is mondják ezt, de működik a film 46 év után, én mindenkinek ajánlom megnézni, kicsit kikapcsolni, kicsit elgondolkodni a sok kellemes és könnyed dolog között a Magyar Rapszódiát, úgyhogy tessék ezt is megnézni, amikor éppen nem minket hallgatok. Lát, hogy a folytatásban közben, hogy zenélünk tovább, és jön a felvétel, ez a Back in My Life.

kell egy ilyen lovagias üdvözletet és kinevezést hajtanom. Az az ember, aki pünkösdöti szombaton mit csinál, nem pihenne, betonozik basszus 36 négyzetméteren, és a tűrhető az időjárás szalmakalapba csinálját, barátom, te egy hős vagy. Én meg már itt klímát kapcsoltam. Kitartást a munka, az legyen szép, ha betonod. Szokták mondani, mint a macskajajban locsolnak a poznát, legyen vétel.

hosszú hétvégén én, ahogy is ünneptünk, Dezső, Kéki Dezső is kérjük, nagyon boldogságot Dezsőnek. Mindenképpen boldog ünnepet kívánok. A Dezső eredeti latin-magyar jelentése óhajtott kívánt gyermek. Nagyon boldogat nekik természetesen. Másodlagos névnapok is vannak. Dézi, Mikes, Derső, Vilma, Emil, Norma névnapjait is ünnepeltünk ma. Holnap az Eszterkék, az Esztik és az Elizák is ünnepeltek a névnapjukat. Boldog névnapot nekik is előre. A születésnapot is mondanám mindenkinek, kinek ma van, vagy ma tartja.

érdekes dátum a múltban mi volt ezen a mai napon. Szállhatom 5 éve Kaposváros született Ripő Róna József festőművész és iparművész, ugye a nő fehérpettyes ruhában ismerős. Talán 75 éve Tibet tartomány kínai fennhatóság alá került, és az volt, ott van sajnos. 72 éve a magyar labdarúgó válogatott 7-1-re legyőzte az angol válogatott a londoni 6-3 visszavágóját, ugye Budapesten. 39 éve nevezték el a Magyar Rádió URH harmadik műsorát Bartók Rádiónak. Vannak ott jó zenék egyébként, nem kell nagyon megjeleníteni, de csak operában vannak ott más dolgok is. Na! 36 éve koalíciós kormány alakult Magyarországon, miután megtartották a rendszerváltás után első országgyűlési választást, ugye 1990-ben az MDF volt, aki a legtöbb szavazatot kapta. 408 éve Prágában a rendi gyűlésen protestánsok két katolikus császári tanácsot kidobtak a Lajzsin ablakából, hát az így járt. 221 éve született Szlavicznai és Bajnai gróf Sándor Móricz főúr, európai hírű lovag, úszó és vadász, ő volt az ördöglovas, úgy tudom, hogy az ő palotájába fog beköltözni az új kormány, emlékeim szerint. 2001 éve született Barna Ferdinand nyelvész, műfordító, könyvtáros, ő fordította le a Kalevalát magyarra, és 2001 éve született Theodor Maximilian Bilharz, német orvos, aki az élősködők szakértője volt, tehát különféle jó kis vírusokat tudott tanulmányozni többek között. Na, és ha nem leszünk feledékenyek, jövünk a dallal tovább, Insomnia érkezik Craig Daviddel.

Nagyon szépen, hogy bevándorra menjünk tovább, Rubi Gyülékkelet pedig üdvözöljük, szarvasról csatlakoztak hozzánk. Sörözés és szerszámosás, hát nem arra gondoltál, amire most én. Na jó, csak poénkodunk, szóval olyan felvétel. Jön a musika, ez a Dovandőr és ez a Menetwork. És hát persze Sziszengen, aminek sziszennie kell.

No, mondanám akkor, hogy kik várhatóak a folytatásban, hiszen én nem sokkal elköszönöm, 14 órától DJ Simon érkezik, őt váltja majd Vén barátom 16 órától, Dr. Tom is a lemezjátszókhoz lép majd a folytatásban, DJ Robix zárja majd a mai napot 20 órától, hallgassátok minden időben a Super DJ Rádiót, melegen ajánlom, vagy forron.

a kérdés, ami költője, what is love? Hanem, hogy felvételre megköszönöm az elmúlt 4 óra megtisztelő figyelmét. Habesetek a Super DJ Rádiót és fantasztikus működési hétvégét mindenkinek. Kicsit pihenjetek is, és persze élvezzétek a korai nyári időt.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly.
1: Vagy éppen, oh yeah! Csodaszép napsütéses szombat délutánt kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez már a Private Light DJ Simonnal. És hát az van, hogy aki tegnap este nem hallgatott, az most nem fogja tudni érteni, hogy miről beszélek, de a tegnap estének a folytatása jön. 10 órakor abba hagytam egy zenével. Na nem azt raktam fel újra, hanem egy másikat, a következőt. Azt lehet mondani, ez a következő hét pénteki adásnak a... ez lenne a következő hét pénteki adás. Szóval érted? Én is értem, hogy mit mondtam, de nem baj. Szóval, hogy igen. Semmilyen olyan zenét nem hoztam, amit ismerni fogtok, nagy valószínűséggel. Hanem inkább olyat, amit én szeretek. És hát szombaton délután még ilyet még életemben nem játszottam. Úgyhogy ez lesz. Ilyet fogtok hallgatni. Mindjárt csak olyan 26 helyre akarok figyelni egyszerre. Szóval igen, hoztam ilyen fincsi én zenémet itt szombat délutánra. Arra gondoltam, hogy úgyis, aztán majd utána megkapjátok azt, amit mindig is megkaptok itt a Super DJ Rádion. A slágerzenéket, a mindenféle ismert dolgokat, amit itt szoktak csörögni a Super DJ-n. Én meg úgy vagyok vele, hogy inkább adok olyat, amit nem ismertek. Meg ezek a zenék igazából ebben a két órában tökéletesek lesznek. Akár grillezni, a nem tudom, tengerparton lenni, vagy éppen ahol vagytok ott lenni, vagy csak éppen nyugizni. Pistoláig szoktak ugye jacuzzizni. Én meg itt szoktam állni általában a lemezes póc mögött, úgy mint mindig. Na, plusz 36 70 45 95. Ez még mindig a Super DJ Rádió Viberje, ide lehet nekem. 5995. Ez még mindig a Super DJ

Én inkább azt mondom nektek, hogy maradjatok a superdjradio.hu weboldalnál, azon keresztül hallgassatok, vagy éppen az appon keresztül, ne a YouTube-on, a minőségben közelében nem ér, mint amit itt a Super DJ oldalon kaptok. De ha esetleg valaki kíváncsi a dagadt fejemre, akkor ott van, megnézheti. A privát messenger csoportban már megosztottam. Mit kell még mondani? Az, hogy ilyen fincsi zenék lesznek.

közben pattogunk is tovább. Ja, hogy még ezt sem mondtam el, ja igen, ez volt egy 2022-es december 20-án megjelent Nacho Varela és Cruz Victor közös felvétele, a Martyr. Aztán megyünk tovább, itt a következő zene. Igazi nyári bulizós, jön Pipi Zeiss.

Na, nézzük azt mondja, hogy a Viberen itt van velünk. Isa István és családja azt írja, hogy szuper, a meglepi csodás napot kívánunk neked, kedves DJ Simon. Tudod, mi itt az Isa család jelen? A fincsi muzsikák, oh yeah! Örülünk, hogy meglepi van. Figyelj, Isa István és család, én köszönöm, hogy megint és mindig velem vagytok, amikor éppen adásban vagyok. Vagy zenélek, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani ilyenkor. És jó kagylózást kívánok nektek is, úgy, ahogy Pútyer Lajosnak is. Azt, hogy nekem kellemes szép napot, DJ Simon, hadd szóljon. Én is így gondolom, hát szóljon, ha van olyan, ami szólni kell, hogy szóljon. Itt van velünk Lovász Károly József is, Kárcsi barátom becsatlakozott. A kagylózók és az irogatók közé, bár ő még melóban van. Le is cseszett, hogy most hogy merek én live-olni, amikor ő még melózik. Azt írja, hogy hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok, kagylózok, na meg figyelek is. Csak neki ne menjek az áronak, te figyelj, te csak kagylózzál, te csak ne figyelj, mert te targoncázol, ha jól tudom. Ne ide figyelj, oda figyelj! Hello Karcsi, jó kagylózás neked is!

nézzük, még belefér esetleg. Kedves Árpi is megjött, és azt írja nekem, jöttem én is, szokásos autószerelés, közben fröccs,

szóval itt van velünk Encsike is, aki először írt, igazából bocsánat. Jobban el voltam foglalva azzal, hogy én elküldjem neki az élő adásnak a linkét, mint azzal, hogy felolvassam. Azt írta nekem egyébként, hogy hello, hello, újra itt vagyok, vissza kellett jönnöm hozzád, és tuti, hogy maradok. Hogy micsoda? Szia, kedves DJ Sima, sziasztok, szuper kagylózók! Encsike jelenléti, Pipa! Csodás szép napot, hétvégét és pünkösdi ünnepeket kívánok neked, és minden kedves szuper DJ rádióhallgatónak, puszcsika, Encsike! Hello, Encsi! Jó kagylózás neked is! Jó van, na, véletlen volt. Itt van velünk Kollár Gábor is, írja nekem, hogy szia, Simon, szép délutánt kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen szabad szállásról jelentkezem. Szia, Gábor! Jó kagylózást kívánok neked is, mint ahogy Csokis Zsoltinak is, aki éppen jelenléti évet pipált le. Szia, Simi, sziasztok, szuperek, felső tájkán jelen. Hello, Zsolti! Jó kagylózást neked is!

Na figyelj, szuper, megyünk tovább. Itt a következő zene. Jön Trasso, featuring Bonafide. És a 2021-es nyári klub romboló, mondjuk így, jön Anni Bú című nóta. Itt a szuperem.

Kiső István küldött nekem egy képet a Viberen is. Azt a poharat kérem. Vagy azt kérem, aki a poharon van. Itt van velünk Zsú is. És írt nekem a Viberre. Meg a YouTube-ra is, de írt a Viberre is. Azt mondja, hey fitta, min fitta? Akkor itten is. Meg overout, azt lehet mondani, te nagyon tuti így. Hogy lehet látni, mit keversz, ugye? Na, mint annyira értem is. Persze, hogy érted. Hogy ne, hát vagy teljesen benne vagy. Tudok én úgy keverni, tudok, hogy mindent is tudok összekeverni. Na most arra a reakcióra, hogy én mit csinálok, miközben elkezdenek nekem írni a Viberon, hogy éppen én mit csinálok az élő adásban. Mindenhol is. Vagy valaki lát, valaki nem lát, de... reagálva egészségetekre.

és olyan poharat küldött nekem Isa István a képen, van egy pohár sör, rajta van egy csajszí, és azt írja nekem, ha sör van benne, és tele van, veszkőzik. Kell.

kattogunk tovább, és jön egy utolsó mondhatni Nacho Valera and the Cruz Victor, ja, Fluir nevezetű EP-t kezdtem el tegnap este játszani. Itt meg most már szól a mai nap a B2, azaz a B2-es, és a Lovin' Indie című nóta érkezik itt a Superen. Oh yeah!

hogy miket észre tudtok venni. Lobog a függöny, azért lobog a függöny, mert a kamera alatt ott van egy ekkora nagy ventilátor, és tolja rám. Mert amúgy 14 fok van, már nem 18 fok van, de meleg van, na.

2010-es év környékén érkezett egy zene. Jimmy Fun M, featuring DVT and Marsh Michel. És hoztak egy olyan zenét így hárman, aminek az volt a címe, hogy My Eyes, az én szemem. Az én szemem most nagyon szarul nézhet ki, de jut eszembe, hétfőn megyek útlevelet csináltatni, addigra kialszom magam. De a lényeg, hogy végre jön.

itt van velünk Bandesz is, aki bejelentkezett a +36 70 45 95-re. Ez a nekünk, a Viberünkünk. Tudod, ide lehet nekem írni. Na azt írja nekem Bandesz, hogy hello Simon. Vagy ezt a hegesztő is jelentkezik Csorvásról. Üdv neked és minden szuper hallgatónak. Egyen meg, milyen kis olyan kis grilled van. Nagyon egyedi és nagyon szép. Azt mondja, hogy mindjárt tesztel a továbbfejlesztett Flecken. Az ott egy perroni. Egyébként úgy próbálom kitalálni, hogy az egy perroni. Egyébként nem akarok képet tudni látni arról, hogy mit fogsz arra rátenni. Egyébként teszük hozzá, hogy Bandesz küldött nekem egy képet, amin egy grill van. Szerintem saját maga gyártotta által izé. Mondhatni szobai grill. Te figyelj, ez a szobában van? Milyen izé padló van ott? Hát jó, látom, jó, nem fa parketta van a grill alatt, de jó néz neki ott is. Ja nem, de csak úgy így tűzbiztonsági szempontból lehet, hogy nem kéne annyira. De amúgy jó. Jó néz ki, és szeretnék egy ilyet. Na megjött a Bazsi is. Itt van velünk a Bazsi. Azt mondja, hogy a Bazsit szépen lehalkítjuk. Add a videót, ne tűnjél. Várjál Bazsikám, lehalkítalak egyszer. Azt mondja, hogy ezt totál levesszük, a hangerőt mindenhonnan levesszük ennél a fosnál. Mindenhol. Na,

Oh yeah, Bazi, azt mondom, hogy itt van, de nem értek el semmit. Így hát tolmácsolom azt, amit látok rajta, hogy figyelj, nagyon meleg van, barátom, szia, Simon, itt vagyok veled, neked, látlak téged, hallak is, egészségünkre, és üdvözlök minden szuper DJ rádió hallgatót, valamiért is jön, szerintem ezt mondta, ezt akarta írni Bazi nekem, de nem baj, majd megteszi mindjárt. Na de pattanjunk tovább akkor a következő zenével. Itt van nekünk Maxi de Grassi, egyenesen Argentínából érkezik hozzánk. Maxi de Grassi és hozta nekünk 2021 nyarán Finchi zenéjét, aminek a címe az In the Light of Laughter. Oh yeah! Hogy ez mit jelent? Nem tudom, de mindjárt meghallgatjuk.

Ja, egyébként teszem hozzá mindenkinek, hogy aki YouTube-on néz, és odaír esetleg, mármint a YouTube-os chatre ír nekem. Hekkel, hogy szomorítsam, nem nézem igazából, megmondom őszintén, hogy általában jó YouTube leszokott tölteni, bár most nem fog, mert ugye nem nyilvánosban megy a cucc, hanem ilyen izébe. Mindegy. Szóval nem nézem a chatet, mindenki, tessék a Super DJ Rádió Viberjét használni. Plusz 36 70 45 95 95. Oh yeah!

Itt van velünk a pácika ember is a háttérben. Én tudom, hogy kagylóz, meg csekkol, meg néz, meg... Miket csinálsz? Azt mondja, jó adit. Ne ott írja, itt írja. És a István azt írja nekem, hogy elképesztő az odaadásod, és szeressük, mint család. Bennetek a zenei szeretetet, életet hoztok a zenébe, köszönjük nektek. Hát a kirakat, ami mögöttem van, ez a fele. A másik fele a konyhában van.

Aj, hát az van, hogy Doki szavaival kell éljek, hogy ú, mit találtam a következőt, milyen jó. Igazából tök mindegy, hogy mennyire spoiler, ezek úgyse fogjátok ismerni. Ez csak ilyen nekem jó lehet azt mondani, hogy én akkor hallottam utoljára körülbelül egy éve, amikor itt lejátszottam a Superen. Na meg aztán azóta sem. Most meg úgy belehallgattam is, hogy ú, ez tényleg az a zene. Hoppá, le is köptem, de nem baj. Szóval jön egy olyan zene, ami ilyen nagyon kis mély, úszós. Úgyhogy ha valaki éppen horgászni van és Pinket hallgat, akkor ezt rá tudja kötni a horogra. Miket beszélsz? Na mindegy. Egyébként megérkezett a Viberre, ami a plusz 36 70 45 95 995. A pálcika ember is az én kedvenc figurám, és azt mondja, oké, szia, DJ Simon, itt is izé, buddy, bazi, hadit. Köszönöm szépen. Hello, pálcika ember. Jó kagylózás neked is, azt mondja, hogy zsúhaszi nekem, hello, fita. Felmértelek párna csatőgy ügyileg. Azt mondja, zsú, fejre nem ér ütnöd.

Itt van velünk Reisinger Misi is, azt írja, szia DJ, told neki a szombati extra jó zenéket, oh yeah! Üdv mindenkinek, Misi! Hello Misi, jöjjön akkor, szóljon a következő neked! Jön 2022. december 20-a, bocsánat, majdnem mondtam, hogy 20 akárhányadika, de csak 20-a volt. Jön Makebo, egyenesen Moszkvából érkezik Makebo, Maxim Butyilev. A becses neve az úriembernek, és a zene címe a Magere. Hogy mit akar, mit tudom én, de meghallgatjuk.

egyszerűen nekem is a hisztán, hogy el tudnám hallgatni zavartalanul ezeket a muzsikákat minden nap. Figyelj István, én ha tehetném, akkor itt lennék veletek, nektek minden nap. Csak ugye a régi mannából nem lehet megélni, így ezt nem tudom megtenni.

De akkor menjünk tovább. Itt a következő zene. Érkezik egyenesen Németországból egy Fitchi Progressive House. 2009. szeptember 28-a a megjelenés. Az előadó András Beidenveiden, alias Kismet. És jön a The Morning After. A reggeli után, nem tudom, hogy fordítsam. De akkor nézzük, mi lesz.

felteszem egy kérdést, hogy meddig vagyok? Hát úgy van, hogy ha már egyszer 3 óra elmúlt, akkor ismételte szeretnék üdvözölni mindenkit itt, a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Night, bocsán, Private Light. DJ Simonnal, azaz velem. Egészen 4 óráig pörög a Private Light. És hát senki sehova 4 óra után, hisz hát jönnek az élő adások sorban. Úgy, mint 4 órától egészen 6 óráig jön hozzátok Wayne. Oh yeah. Aztán 6 órától 8 óráig Dr. Tom, a dance doktora. És ahogy az szokott lenni, a szombat estét DJ Robix 8 órától 10 óráig viszi, vagy tovább. Vagy utána esetleg valaki belép. Szóval maradjatok velük itt a szuperen. Hisz hát más lesz, mint élőadás. Oh yeah!

Sydney egyenesen Ausztráliából érkező DJ Michael Arcuri. Na még egyszer, Michael Arcuri. Ó, mit mondtam? A lényeg, hogy a Bezsestev előke szemből. A zenéjének meg az a címe, hogy Too Timeless. Nagyon időtlen. Nem idétlen, időtlen. És fincsi. Oh yeah.

Na szóval nézzük a Viber-t, azt írja nekem Kolozsimi, hogy a mai nap legjobb legfincsibb zenéje teljesen beillik egy délutáni chilles buliba, egy tengerparton koktélokat szűcsögetve, és nézni a fincsi bikinis és csajokat közben. Hol vagy? Gyere vissza, Imi! Itt vagy, vagyis kint vagy a kertbe. Tudod, a kárba. Nincsen semmilyen bikinis csaj, semmi homok, semmi tengerpart, csak a kárt. Oh yeah!

velünk a hetero barátom is, tudjátok, a hetero Zoli. Azért néha kikanyarodik a Pride-ra, kanyarodik a Pride-ra, érted? Szépen mondtam, ne nézi. Szóval itt van velünk a hetero Zoli, és azt írja, jó adást kívánunk szerelmesbe. Igen, imádom. Azt mondja, hogy Encsike azt írja, kedves Simon, ha nem ragszol, én most csak kagylózom, és nézlek, nézlek, nézlel. Puszcsika Encsike. A linket e-mailben, melyik lépei minden linket megkapasz, csak az élőadás linkért, nem? Ha nem érek én rá mindenre,

Bazi valami ildő olyasmit akar nekem itten bemutatni, hogy meleg van. Bazi, meleg van. Plusz 30-70-45-95, ne hörpőjé, ne hörpőjé. Hoppá! Hogy akadna meg?

Á, most kaptam meg Bazsinek az üzenetét, azt így nekem, hogy köszönöm, hogy beolvastad. Bazsinak kellene egy klímaszerelő, esetleg a hallgatók között, hogyha lenne egy klímaszerelő, akkor azért jelentkezzem. Azt majd továbbítom majd Bazsinak. De figyelj, bazdmeg, kifizeti ennyi pénzt, maga bocsánat, tehát kifizeti ennyi pénzt, aztán nem mennek vissza garanciába javítani. Jól van, tudom, Magyarország. Na de menjünk a következő zenére. Jön egyenesen Finnország, jön Komitéja, és érkezik a fincsi zene. A kiút, az exit.

egyenesen Olaszországból. A segítő társa Eduardo McGregor. A zene 2021 nyarán jelent meg. És tudjátok, miről szól? Arról szól, hogy keressük a napfényt.

Köszönöm. És még mindig a Bakebo 2022. decemberi lemeze érkezik egyenesen Oroszországból. Jön az a bizonyos vízesés. Angolul úgy mondják, waterfall. Ha meg angolul, tényleg angolul akarjuk mondani, akkor a waterfall. Vagy valami ilyesmi.

következő előadó. A zene egyenesen 2009. szeptember 11-én jelent meg. A zene, ami szerintem egy nagyon fincsi zene. Az előadó Luca Rosacuta. Egyenesen Olaszországból.

Life mini album utolsó zenéje. Az album címadó dala jön, I Believe, Oh Yeah. Lehet ezt mondani. Egy gyönyörű nóta. Itt a Szuperen. Oh Yeah.

mondjam, az én hetero barátom eléggé későn, de azért küldött nekem egy üzenetet. Azt mondja nekem, hogy jó az adás. Ismét. Nem tudom, hogy mennyire egy biztos. Ha figyelsz, akkor az utolsó. Hát mindent fog vinni. Tudod. Jön egy utolsó zene. Ami egyen fog.

Private Flight utolsó zenéje. Érkezik Mark Emmer zenét. Egyenesen Argentínából. Jön a 2009-es szeptember elsői megjelenésű zene, a Vision EP. Talán egyik legfincsibb zenéje érkezik itt a szuperen. Ez most olyan hülyén fog hangzani, de hát az van, hogy jön az angyalok halála.

Szóval tisztelt hölgyeim és uraim, senki sehova! Itt a Super DJ Rádion. Megyünk tovább élő adásokkal. 4 órától egészen 6 óráig érkezik hozzátok Wayne kolléga, Mr. Wayne, oh yeah! Aztán 6-tól 8-ig Dr. Tom, a Dance Doctor, és hát 8-szor, két ügyem eddig, jön DJ Robix, úgyhogy senki sehova, maradjatok velünk! Én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma délután, napközben itt velem tartott a Super DJ-n. Ne fogd a fejed, mert akkor azt gondolom, hogy valami félrement. Nem ment semmi félre. Egyelőre. Szóval a zene majdnem, hogy végigmegy, és érkezik hozzátok Mr. Wayne, itt a Superen. Köszi még egyszer mindenkinek. Csácsumicsá, sziasztok. A YouTube-osoknak is. Hello, hello.

0: Bocho Diván.
1: Yes, master.
2: Ez a Resti, a Super DJ Rádióban. Minden szombaton 4-től 6-ig. Lean in action a Restiben.
0: Mr. Wave, jövök már.

Hölgyek, urak, göcsösen csókolok mindenkit, mint mindig, és kívánok mindenkinek nagyon kellemes szórakozást. Kezdjük a mai napot, és úgy, ahogy az megszokott, rögtönzött időjárás jelentésüket. Most is özvegy horvátnyi súlyos anomália támogatta. Visszavonhatatlanul tavasz van. És mi történik tavasszal? Tavasszal bizony elindulnak a hormonok, elindulnak a feromonok, és feltesszük a kérdést magunknak, hogy mi is az a szerelem, mi is lenne az a szerelem. Matematika, biológia és kémia.

Tavasz van. Mi tartozhat a tavaszhoz a szerelmen kívül? Mondjuk a romantika. Volt már önökkel úgy, hogy ültek egy tóparton, halvány holdfényben, és vonyítottak a teli holdra? Nem? Hát akkor önök nem is normálisak. Hál' Istennek!

0: Tavasszal három száj pusztít nálunk. Az asszály, a visszáj és a muszáj, az elsőre itt a megoldás, a másik kettőre még várni kell.
1: Remélem, jönnek azok a körzeti időjárás jelentésük, mert most csak arra tudok hagyatkozni, hogy nálunk bármennyire álmodoztunk erről a történetről. Végül is megérkezett nagy dörgések közepette, úgyhogy jön Edward Maja, valamint Vika Zsigulina és a Desert Rain, a sivatagi eső, ami meg is jött hozzánk.

Most azt semmiképp nem szeretném, hogyha valakiben bármilyen hiányérzet alakulna ki, vagy valamilyen elvonási tünet, úgyhogy küldeném a következő melódiát, miszerint csepereg az eső.

kívánom mindazoknak, akik azon gondolkoznak, hogy locsolniuk kéne, hogy a következő nóta talán meghozza azt a bizonyos történetet. Nálunk már megvolt, jön az AD Stúdió és a nyári eső.

0: 1976-ot írtunk akkor, amikor ez a reszelős torkú csávó megszólalt a rádiókban, és arról énekelt, hogy 28 fok van árnyékban. Jean-François Maurice. És a pusztító erejű nyár.
1: Monaco. 28 degrés à l'ombre. C'est fou.
0: Istenem, ezt a reszelőt a torkában.
1: C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

többen megkérdezték tőlem, hogy mitől ilyen a hangom. Hát a napi két doboz szimfónia unikum plusz HP volt az edzés tárgya. Az jutott az eszembe, hogy ez a csávó mit küldhetett le a torkán, hogy ilyen reket lett. Komolyan. Szóval nyár van, jön az UFO.

Nos igen, hölgyeim és uraim, eljött az a pillanat, amikor azon a bizonyos paradicsomi szigeten érezzük magunkat, ahol pálmafák vannak, aranyló homok, meg valószínűtlenül kék tenger. Valamint a kék laguna. Bizony, hölgyeim és uraim, egy margarita a bal kézben és egy kubai szivar a jobb kézben. Azért a nyárnak is megvannak az előnyei. Valahogy nem is értem az íreket, ők langyosan szeretik a sört. Istenem!

Szóval nem is értem, igazán belevisztek valahogy a romlásba, mert a melegről mindenkinek a szexi jut az eszébe, meg a sex on the beach, azaz sex a strandon, bár komolyan mondom, azért májustól kezdve, hogy az ember kiment az utcára, olyan szoknyákat lehetett látni, ami övnek is elég szélesnek bizonyult volna, úgyhogy jön a teaspoon, valamint a sex on the beach.

1988-at írtunk akkor, amikor igazából bejött a videódiszkó, és nem véletlen, hogy a nyár legnagyobb sikere Sabrina Bolt című felvétele volt, ahol egy mellesleg elég kellemesen ellátott hölgy ugrál egy medencében. Na de azért a nóta sem annyira rossz, na. Hú, már megint olyan rossz, már jó vagyok. Szóval, hogyha emlékeztek rá, akkor ti sem vagytok a rossz. A rossz korosztály, hogy is mondjam?

Hölgyeim és uraim, lányos zavaromban egészen 1981-ig mentünk vissza, amikor is érkezik a Gumbé Dance Band, valamint a Son of Jamaica, azaz egy igazi jamaikai napfény, bár igazából Jamaikáról nem a napfény jut az embereknek az eszébe, hanem a rakéta meg a csanga. Igazi tropikáros feeling itt, most a Super DJ Rádióban.

És a következő melódiáról mindig csak az jut az eszembe, hogy amikor jön fölfelé a nap, két részeg ül az árokparton, és mindegyik jön föl a nap, mi olyat nem is hittunk. When the sun comes down, amikor jön lefelé a nap, ez Rio. That takes me away. Milyen átkozottul szörnyű az, amikor egy ilyen kis apróság megzavarja azt, amit az ember szeretne mondani, és valahol elveszti a fonalat.

Most pillanatnyilag úgy néz ki, hogy egész rendesen sikerült megemlékeznünk arról, hogy nyár van, de folytatjuk ezt a történetet, úgyhogy kaliforniai álmok érkeznek a Royal Gigolózzal. És ezzel a melódiával megérkeznek azok a bizonyos megszálló német csapatok ide,

Somebody is calling, az az a nyár hív egyébként, az jutott az eszembe, hogy úgy szoktam nézni a híradó testénként, és a Szellő Pista gyönyörű öltönyében ilyenkor 38 fokban is ott ül a virtuális asztal előtt, valószínűleg alatt a fürdőgatya, és a lába pedig egy labor vízben. Ugye germanizálódunk rendesen, megyünk Németországba továbbra is. Somebody's calling.

hárman vannak. Egyébként elég szemrevaló a hölgyemény, hatalmas szőke hajkoronával rendelkezik, egész sörénnyel és lábosnyi kék szemekkel. A nóta címe pedig Summer of Love, azaz nyári szerelem. This is a

maradunk továbbra is a nyári szerelmeknél. A nagy kedvencem érkezik, Dieter Bohlen egyik igazi felfedezetje, akit úgy hívnak, hogy Mark Medlock. A rossz nyelvek azt mondják róla, hogy szexuális szokásait tekintve a sötét oldalon játszik, na de Serafit, a Summer of Love, az parádés.

0: Szóval, hölgyek, urak, jobb, hogyha tudatosítjuk azt, hogy mindenféleképpen és teljesen visszavonhatatlanul nyár van.
1: Ha zenehallgatás közben csend közeli élmény zavarná meg a nyugalmat, keresd bátran
2: a Super DJ Rádió műsorvezetői www.superdjradio.hu.
0: Nyár a négyzeten, ez a Loft. Előre a germanizálódás útján.

Annak idején azt hittük, hogy 1996-ban a Coco Jumbon túl nincs is élet, már pedig volt, hiszen megjelent három nevezők, ez a Mr. President és az I Follow the Sun, azaz követem a napot. Nem normális olyat, hogy árnyékba menne.

Hölgyek, urak, csak egy pillanatra lépjünk ki ebből a germán vonzáskörből a következő felvétellel az úr, aki egyébként jönni fog. Úgyhogy, ahogy mondtam, a következő felvétellel, nem csak az előzővel, egy kicsit kilépünk a német vonzás körzetből, egy spanyol DJ következik, Shack Noel néven, és legalább annyira zavarba lehetett, ugyanis a nóta címe az, hogy Where Lost My Underwear, azaz hol hagyhattam el a bugyim. Hiába ilyen ez a nyár. Last night, darling, I lost my underwear.

0: my underwear. Where? Last night, darling, I lost my underwear. Last night, darling, I lost my underwear. I don't care.
1: Most 2017-ben erősen abban reménykedtünk, hogy a Fiesta a házatáján rendeződnek a dolgok, de sajnos továbbra is fennáll a dolog, viszont 2017-ben egy új énekesnővel, Kocsis Renátával, aki Győrből jött, megszületett a nagy sláger. Néz, édes nyár!

És igazából a nyarat tök keményebben is fejeztük, a következőkben olyan óták következnek, amik úgy kimaradtak ebből, mert mi következnének, hogyha nem a következők, mert hogyha nem a következők következnének, akkor megállna a műsor. Tehát egy olyan felvétel következik, ami egy egész kellemes meglepetés volt a számomra, megmondom miért. Thomas Anderson láttam egy riportot, ahol végig arról beszélt, hogy ők Eurodance-et csináltak. Szó nem volt erről. Úgyhogy No Face, No Name, No Number. Ez a következő melódiának a címe, ami a 2003-as Final Album című lemezükön szerepelt.

Hölgyek, urak, remélem, hogy sikerült igazi joyful noise-okat, igazi örömteli zajokat összeszednem ezen a délutánon, hiszen én csak azért jöttem, hogy veletek legyek. I only wanna be with you as a small DJs, azaz pontosabban rögtön kettő belőle. Two small DJs, I only wanna be with you.

I only wanna be with you, én csak azért jöttem, hogy veled legyek, pontosabban én azért jöttem, hogy veletek legyed. Ahogy ők is mondták, köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét, ezen a délutánon is örülök, hogy itt lehettem veletek ebben a két órában.

0: További nagyon kellemes háttérrádiózást kívánok mindenkinek. Ez volt a Joyful Noises. Az örömteli zajok itt a restiben.
1: Verjük fel az alvókat.
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
0: Hölgyek, urak, nincs más hátra, mint a könnyes búcsú pillanata. Nagyon köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét. Imádás van, drágáim! Velem csak a jövő héten szombaton találkozhattok. Egyébként meg ül, áfekszik, kultúrátan szórakozik és várja a Dance Doktort. Aki 6-tól egészen 8-ig fog szórakoztatni benneteket

Szép és kedves délután kívánok mindenkinek, 2026. május 23. napját írjuk, amikor 18 óra 3 perc után Belgizi Doki, itt a Super Digi Rádióra, sziasztok! Az előző két órát köszönjük szépen a Vén kapitánynának. Imádás volt minden perce. Szia Vén, köszönjük szépen, hogy itt voltál, legközelebb visszavárunk. Két órán keresztül azt mondja, hogy olyan dolgok fognak történni, olyan 90-től 92-ig fogok játszani. Abból az időszakomból, amikor ugye elkezdtünk járni rendszeresen a DJ Series-re, stb. És elkezdtünk foglalkozni komolyan a zenékkel. Ilyen zenéket, ilyen dokis kedvenceket fogok járni leadni most. Jelen pillanatban itt van a Zion és a No Fate. Ha jól emlékszem, már Scooter is feldolgozta, és hát az eredeti azért megmondom őszintén nagyot üt. Van egy Viberünk, 0670-4595-995, ide jöttek az üzenetek, amíg beolvasásra kerülnek természetesen. Mindenkinek jó szórakozást, tehát Zion és a No Fate.

not join the army. Face reality was up for fighting.

kérdezik a Viberek, ki volt az első? És a család volt, a gyönyörű, szép, késő délután kívánok neked, Doki. Innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. A Szizsa család már vár téged, nagyon örülünk, hogy újra hallhatunk téged. Gyönyörű szombat, késő délután. Kívánom mindenkinek, szia is a család. Hello, Erdőszentgyörgy!

Kollár Gabi is itt van velünk. Eredoki, szép hétvégét kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen szabad szállásról jelentkezelve. Leng a kezelve. Szia, Gabi!

Itt vanünk Kencsike is, szia doki! Van ahogy kezdődött a rendelés, de inkább azt remélem, hogy a doktor úrnál gurul el a gyógyszer. Fergeteges muzsikákat hozol nekünk. Gyönyörű szép napot és kellemes pünkösd, egy hosszú hétvégét kívánok neked. És minden kedves SDR hallgatónak, búcsú Kencsike! Szia Kencsike, nektek is azt kívánjuk! Gyönyörű szép kellemes pünkösd, egy hosszú hétvégét! Sziasztok!

Franco Zappala és DJ Professor után. Itt van Two Brothers on the 4-4. És az első nagy lemez első kimásolt kis maxia. Nem is lehetne más, mint a Turn the Music Up. Az éjszám tehát végig 1990 és 92 között.

Micsoda találat volt ez, gyerekek! És micsoda buli volt erre! Az öreg BBB, vagyis a Bad Boys Blue! És a Home, I Need You!

Nix mit Fiber, itt vanünk Diós Jenő is. Húsa az Oli által, jó adást kívánunk, Doki, bá! Diós Jenő, üdvözöllek, mint mindig! Szia, Zoli, megtisztel, hogy itt vagy velünk!

1990, Buzz Van Persie után. Csak a jó ég tudja, hogy az ördög better the devil you know. Encsike időközben, hogy volt a jó ég, Doki. Az én szám csak kimondva is emlékeket ébreszt. 99-2 életem legnagyobb bulis korszaka volt. Olyan 18-20 éves kis fruska voltam. Egy szóbeli bérlet kimaxolva, mi a nem szóli bérlet, de hülye vagyok. Egy szóli bérlet kimaxolva. Falatnyi topok, bőr, miniszoknya, hogyáró cipő, amúgy a kötelező kedék volt akkoriban. És indulhatott a buli a pesti éjszakába. Pesti vadászat, a pasi vadászat. Micsoda emlékek, micsoda emlékek, micsoda zenék, micsoda bulik, atya úristen.

Na, pillázzunk tovább, Csoki Zsolt, és belenkezett a Viber, ami 0704595995. Szia, Doki, sziasztok, szuperek! Felső Tárkány jelen! Hello, Felső Tárkány! Szia, Zsozsó! Érincs meg! Itt van a Touch Me, és Kathy Dennis!

hétfőtől kidökük a Facebookra a telefonszámot, ami után lehet érdeklődni, és mindent megtudtok természetesen, és lehet szobát foglalni azon a telefonszámon majd.

Bencsike érkezve, hogy bizony-bizony, doki, ha tavaly nem lopja el valaki lazán az időpontot, igen, akkor már a 8. SDL tali lenne. Remélem tudok csatlakozni. Még mindig a tavaly előtti emlékek mélyen bennek ének Jakab szállásról. Hát igen, gyerekek. Egy-két mondat, lesznek programok is. Kérlek szépen, fogunk rendezni a Super DJ Rádió ping-pong versenyt. Rendezünk majd egy darts versenyt is, szintén a Super DJ Rádió által. És szerintem összejön majd egy bowling bajnokság is. Oh-oh.

sőt, még ha jól tudom, már pedig szerintem jól tudom, lehet majd sétarepülést is csinálni, gyerekek. Mehetek 15 percet, mehetek 30 percet, ki mennyit akar. Sőt, lesz egy ankettes is majd. Meg lehet majd azt is nézni.

itt van velünk Viki is, Viktor, Kádár Viktor. Szia, szuperzenék! Éger szögre szeretném küldeni anyósomnak, hogy jó fűnyírást. A legjobb anyós. Ho-ho. Várjál, van egy smiley is a végén. Pozitív a smiley. Szia, Viktor! És hello, hello, a legjobb anyós!

És megmondom őszintén, gyakorlatilag ott lesznek majd a bakelitek is. És már elkezdtem pakolgatni őket, már mint ugye rendezgetni. Olyan zenéket találtam, hogy nem is tudtam, hogy megvan, hihetetlen.

voltam, és itt van a 0-74-95-95-95, ősz doktor úr. Benéztem én is egy kis nosztalgiára. Milyen megtisztelő, uram. Szia, Tonyó.

Még. Következő nótával kapcsolatban pedig kérlek szépen. Mikor életem először mentem diszkóba, elmentem egy digzsibe, mindegy, egy Korona nevezetű helyiség volt. És ott volt egy kezdőzene, hát ezt le kell, hogy adjam, gyerekek. Micsoda emlékek fűznek hozzá.

és engedjétek meg, hogy az elejétől indítsum a felvételt. Máig benne van, ahogy beléptél a táncterembe, és elindították ezt a zenét. Jézus Mária, mekkora volt.

Bizony, bizony, tisztelt hölgyek, urak! Sir Elton John! A dal címe I Don't Wanna Go!

Itt vanünk Keper Laci is küldött a képet, Jézus Mariam, de jól néz ki. Van itt Balcsin a bajai halászlé, pont, üdv minden hallgatónak. Köszi a zenéket! Szia Laci, köszönöm szépen, hogy itt vagytok!

Na nézzük, jó volt tehát a korona indító zenéje Elton John-nal. Jön egy másik olyan nóta, kicsit visszább veszünk az agarakkal már, mint a BPM-ekkel mindenképpen. Ez is nagy volt, figyelj!

Azért arra kíváncsi lennék, Snap ezzel a nagy lemezzel mennyit keresett. Srác, mint Uganda egyéves költségvetés, azt tuti. Bődület pénzösszegekről beszélhetünk ezben.

Itt van egy Frigyó is a Viberen. Annyit így, hello Mr. Doktor. One, two, one, two. Szia Frigyó. One, two.

Ismét Kolo Zsimi érdeklődik Phil Collins által. 90 és 92 között csak remixeket adtunk talán, vagyis hogy kaptunk abból a világból. És itt az egyik legnagyobb az Another Day in the Paradise, azt hiszem. A rohadt jó remixben volt. Ha jól tudom, Sydney remixben.

Ilyen az a bizonyos Snap kultusz. 19 óra 14 percet írunk www.superdigiradio.hu. Nem elfedél este 8-tól

Na nézzük tovább az észám 90 és 92 között. Volt egy óriás sláger, gyerekek. Finoman szólva is óriás sláger volt.

nézzünk tovább, pillázgassunk. Volt egy olyan banda, 90-es évek legelején. Csak a zenéjüket, hangsúlyozom, csak a zenéjüket szeretem. Abból is egyet-kettőt. Hiszen nem egészen az én, hogy is mondjam, nemi beállítottságomat rögzítették a fiúk. A fiúk kérdőjel a fiúkra, ugye? A zenék viszont ez mindenképpen rohadt nagy volt, figyelj!

És ha már 90-92 között járunk, meglepett minket az öreg jégember Ice MC. És egy OK, és egy C, és egy O, és két R, és egy A, és egy L.

Lovász Kajcsa is itt van velünk, maximális tiszteltem, doktor úr, szép hosszú hétvégét kívánok az egész családon. És jó adás, végre nekem is vége. És jó haza, 14 óra letudva. Mi van? Te valami UFO vagy, mi van? Kajcsi, ezt meg kell beszélni majd a Talin.

Heavy D and the Boys, Love That We Found Love. Itt fényhoz tájékán, itt szomba tájékán, este 8-on jön Robix, nem elfelejteni. Do it, do with this love. Oh, sweet love. Na figyelj, mit hoztam még egy.

Itt van a KLF. A KLF annyit jelent, hogy King of the Low Frequency, vagyis a mély hangzások királyai. Dal, aminek címe Free, I'm Eternal.

Ismét Imi írja, hogy... Na de nehezen jött ki ez, aki mi van még egyszer. Ismét Imi írja. Megkezdted a buli, Tomi? Rendesen. Köszönöm. Aha, aha, aha. Aha, persze, aha. Mondjad még egyszer. Aha, aha. Bazsi írja, hogy ki a lef? Imádási.

Ismét Viber Kőszegi Gabi is itt van velünk. Annyit ír, hogy KSDR, mint rövidítés, ugyebár King of the Super DJs. Üdvözletem, Doki, még annyit ír. Gabikám, megtisztel, hogy itt vagy, a óriás márulástja. Na nézzük, nézzük, ismét 90 és 90 között járunk. Ismét. Már másfél órája, igen. Habzsolom a szavakat, habzsolom egyszerűen. Na nézzük, mik rebulisztunk még.

Scooter, jó este Pecsa közben Gyufi papival. Nyomjuk a furugyot. Legyen az bármi. Gyuri Gám, Scooter még 90 és 92 között folyás sem evett. Még nem létezett. Mondjuk olyan sokat nem kellett várni, hogy ő

Nézzük a következőt, találtam egy olyan felvételt. Régen meg voltam dögölve, érte? Szó szerint. A jó öreg 24/7 érkezik hozzánk. Captain Hollywood a rappelt benne eszerrel, ugyebár. Az I Can't Stand It egy olyan verzióban, amit nagyon-nagyon ritkán adunk itt le, és nem is értem, hogy miért. Bődület a szintiabb közepén. Egy régi-régi ismert dal szintia majd, figyelj.

90-es évek a legjobbak. Küldöd a képet egy brutál grillről, annyit egy kicsi grill van itt, aha tényleg. Szóval mindenkinek itt van a legjobb emlékei 90-es évekből, és teljesen így van. És ha már hétvége van, és talán boldog hétvégát nevezünk.

Kovács kokolat is itt van, ha hol szia döki, nem kunyera, nem is kivide. Hold már egy kérek az SDR intrót, imádom. Racikám, most már jelen pillanatban nem találom.

a pillanat tovább az évszám, még mindig 1990 és 1992 között járunk. Hogy is fordítottuk régen, Máriának kisfia született, Mary had a little boy. És nem elfejteni röpke 10 percesi hozzánk, Robix. És még egyszer mondom, július 24, 25, 26. Jakab Szállás, Super DJ Rádió 7. partia. Hétfőtől kín lesz a Facebookon egy telefonszám, azon lehet érdeklődni és szobát foglalni.

Szia Dokes, sziasztok, szuperek! Nálunk bográcsodás folyamatban. Teker neki! Hello, Csavesz! Jó étvágyat bográcsodáshoz! Mármint, hogy utána, amikor kész. Oh yeah! Aha!

Csabi érdeklődik a kis madár, jól van. Igen, kérlek szépen, jól van. Megint fölröppent a hír, hogy talán elengedjük, mert mintha anyjával kommunikálott. Aztán azt vettük észre, hogy nem biztos, hogy még elengedjük, mert nem biztos, hogy még tud repülni. De hát ki tudja. Egy biztos, hogy kutyákat be kell küpteni, mert ez a kismadár már kétszer leesett egy magas fészekről. Egyszer egy tűzforró padlásról érkezett hozzánk. Egyszer a Koni, vagyis hogy a Nikó szájából szedtük ki. De ő csak játszani akart. Igen, zűrös, az zavaros élete van eddig itt nálunk. Ja, de a Pop and Rossz azért rendesen kimanyalva, neki ne félj. Na nézzük, nézzük! Lacikám, sajnos ez már nem fér vele ez a nóta. Hiszen már csak egyetlen egy nóta jut nekünk, ami 90 és 92 között volt ilyen bulis korszakban. Este 8-tól jön hozzánk Robix, nem elfelejteni. www.szuperdigiradio.hu. Éjjel-nappal nektek zenélünk.

Utoljára engedjétek meg egy jó kis Rosalla felvételt. Amikor mindenki szabad.

Isa is írja, hogy csodás estét nektek, és szuper hétvégét, drága Doki. Szuper köszönet a műsorért, és a szuper muzsikákért is, Istikén, megtisztelő, hogy itt voltál velünk. Hello, hello. Laci írja, hogy nem vagyunk büszke. Nem vagyok büszke. Amikor még Pesten laktam, én mindig azt mondtam, hogy egy dologra vagyok, mi egy dologra vagyunk büszkék.

mondom még egyszer, nem elfelejteni, srácok, csajok, akarom mondani, csajok és srácok, hétfőtől pillázni a Super Digi Rádió Facebook oldalát, mind a kedvelőket, mind a mezeit, fő oldalt, vagy hogy is mondjam, kaptok egy telefonszámot. Azon lehet majd érdeklődni, illetve szobát foglalni. Július 24, 25, 26-ra Jakab szállásra a Super Digi Rádió 7. partiára. Egy igazi családi rendezvény lesz. Lehet repülni, lesz csocsóbajnokság, lesz pingpong bajnokság, tárcbajnokság, még talán bowling bajnokság is, szerintem igen. Nem lesz egyszerű, srácok. És hogy így beszélgetjük, eddig jó kis fény és hangtechnika is lesz ráadásképpen. Végre kiélheti magát rendesen Simon a bakeliteken is. Encsike egyre közben, hogy köszi Döki, imádás ezerre, búcsiga Encsike. Megtisztel, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, ciao. Köszönöm, hogy voltatok, köszönöm, hogy ennyien voltatok. Röpke egy perc és hozzánk Robix, ide a Super Digi Rádióra. Nem elfelejteni, ilyen lappal nektek zenélünk, emlékeket ébresztünk. Sziasztok még egyszer. Ciao.

0: Szép jó estét kívánok, kedves hallgatók, DJ Rubix vagyok, és ez itt a Live Session műsor, amit a Super DJ Rádióban. Szépet is, jót, kis csók a hölgyeknek is, üdvözlet az uraknak, sziasztok, sziasztok! A mai műsoromban 2000-es évek zenék lesznek az elején hallhatóak, remélem, hogy szeretitek. 2000-es évek best slágereivel itt a Super DJ Rádióban. Kellemes hétvégét, jó szórakozást kívánok mindenkinek, és el szeretném árulni, hogy a mai napon nem vagyok egyedül itt a stúdióban, hanem kedves barátommal, régóta zenéltünk már együtt egy ilyen B2B-be, úgyhogy most eljött az ideje, úgyhogy bemutatom nektek Levi Víz barátomat, úgyhogy a mai napon két DJ a Super DJ Rádióban, hát remélem, hogy nem veszitek rossz néven, és fogjátok élvezni a mai műsort ugyanúgy, ahogy eddig. Köszönöm szépen Dokinak az elmúlt két óra hosszát, megmondom őszintén, hogy az utolsó 10 percet hallgattam, és hát ugye a 90-es évek zenék, azok a legjobbak, én is ezen nőttem föl, úgyhogy köszönjük szépen, nem bírtalak sajnos hallgatni, mert ugye ment itt a jó idő, és ugye hát, hogyha jó idő, akkor mi volt? Barbecue-zás, úgyhogy be vagyunk tömbbe. Úgyhogy teli hassal érkeztünk, úgyhogy most bármilyen kaját küldhettek, képet nem fog érdekelni, viszont 2000-es évek zenék itt fognak pörögni a Super DJ Rádióban. Úgyhogy Levi Víz, köszönöm szépen, hogy eljöttél, úgyhogy üdvözöljétek Levi Víz barátomat. Szia, szép estét, Levi Víz!
1: Na hát szép jó estét kívánok én is mindenkinek, Levi Víz vagyok, üdvözlök minden rádióhallgatót, Super Rádió DJ! Hát mindenkinek kívánok jó szórakozást, és úgy, ahogy mondta DJ Robix, ketten leszünk itt live-ban ma este, remélem, hogy mindenki élvezni fogja a mai live-unkat, hát jó zenehallgatást kívánok mindenkinek, és üdvözlök mindenkit, sziasztok!
0: És gyorsan egy névsor olvasás, itt van velünk Isa István, csodás estét kívánok neked, kedves DJ Robix, innen Erdélyből, Erdő-Szentgyörgyből, te tudod, hogy merre van Levi Víz, úgyhogy ő tudja, hadd szóljanak a szuper muzsikák is, köszi, hogy vagy, köszönöm szépen. Aztán Fritjó is itt van, good evening, szia, szép estét. Aztán itt van velünk Encsike is. Szia, kedves DJ Robik, sziasztok, szuperek, Encsike is jelen, mint mindig, köszönjük szépen, csodás estét kívánunk mindenkinek is, kellemes lazulást, zenehallgatást, pihenést és jó hétvégét. Így van, köszönjük szépen. Szia, Lovász Károly, üdvözöllek. És itt van velünk Doki is, hallom azt a szabolcsi akcentusod, kamán, hát tiszteltünk valami Doki bácsi, hogy én nem szabolcsi vagyok, hanem Békés megyei, de nem baj, egyefede, én meg nyalom a hangodat akkor, na. Úgyhogy indítsunk egy remek kis ATB-vel, egyébként pont azon gondolkoztam, egyébként hallgatók, mit szólnátok hozzá, hogyha mai nap egy kicsit több beszélgetés lenne. Írjátok meg, hogy melyik...
1: azzal, hogy a szabolcsi töltött káposzta milyen finom.
0: Na, látjátok, a szabolcsi töltött káposzta. Na, egyébként írjátok már meg, hogy ha egy kicsit több beszélgetés lenne, mint, nem azt mondom, mint zene, csak egy kicsit többet beszélgetnék, mit tudom én, dobjatok föl egy témát, és akkor azt átbeszéljük. Mit szólnátok hozzá, vagy inkább zene? Na, és akkor? És akkor, ezt valaki nem nagyon szereti, tényleg... Na, és akkor, na gyerekek, írjátok meg, hogy mi legyen, egy kicsit beszélgessünk többet, feldobtok tévát, hogy maradjunk a zenélésnél. Ezt írjátok meg, induljon egy remek is ATV, és az a bizonyos Ecstasy, na, hogy szóljon akkor.
1: Atya úristen.
0: De előtte egy telefonszámot, Viber telefonszámunkat szeretném bemondani, amit még nagyon fejből nem tudok, de puska van. 36 70 45 95 995, aki még nem tudná, és üdvözlöm azokat is, akik külsőleg hallgatóznak. Úgyhogy sziasztok, szép estét! DJ Robix a pult mögött, és Levi Víz barátom. Na, indítsuk akkor ezt a remek kis ATV zenét.
1: Így van, hadd szóljon mindenkinek jó zenehallgatást. Na, figyelj, kezdődik!

És erre meg kis Lavos In Your Life, egy nagyon klasszikus zene 2000-es évekből, és itt van velünk kis Alexandra. Szia Alexandra, hát ne haragudjál, el kell, hogy keserítselek. DJ Rubix vagyok, és itt van velem Levi Beats. Szia Simon, Szandi vagyok Markazról. Vacsit csinálunk a kertben a kis családommal, közben téged kagylózunk. Millió puszi Szandi, hát köszönjük szépen, remélem, hogy nem fogunk attól függetlenül kellemes csalódást, vagy kellemetlen csalódást okozni neked. Úgyhogy hallgassatok minket, itt a Super DJ Rádióban.

Na és kinek, hogy telik a hétvégéje, gyerekek, írjátok meg, írjatok bátran, bátran, gyerekek, ne szégyellősködjetek, úgyhogy csak nyugodtan, nyugodtan írjátok, kinek, hogy telik a hétvégéje, ki mit csinál, ki mit főzött esetleg, függetlenül attól, hogy már tele vagyunk.

És egy remek kis kaszkáda. Hello, Rumi György, szarvas jelen, halihó, persze közben, hát jó horgászatot, sok csalit, sok halat, akár csalit is, mert lehet, hogy csak csalit fogsz fogni, de nem baj. Na neked is elmondom, Rumi György, nem vagyok egyedül ma, de Levi Víz barátommal közösen zenélünk itt nektek, itt a Super DJ Rádióban. És hát úgy látom, hogy nem nagyon vagytok itt aktívak, itt a Viber-ed, gyerekek, hát mi lesz itt velünk? És köszönteném Nagy Dorottyát is, akik háttérben hallgatózik. Köszönöm szépen, hogy itt vagy.

Fater oda halaknak, vagy halknak? Most mi vagyunk halkak, vagy a halaknak akartad írni? Nem értelek. Halaknak. Na akkor hadd szóljon!

Hello, szia Ati! Szia Szent Sziget, Szent Miklós, na majd csak kinyögöm, jelen, üdvözöllek itt a Super DJ Rádióban. Jó zenék, szeretem a 2000-es zenéket is. Na hát, erről van szó, Fritjó barátom. Ezek lesznek hallhatóak.

És itt van velünk Pálfa Imi, sziasztok, köszönjük ezeket a zenék, remek zenéket, mi épp grilleztünk, és közben egy kis ivászat is bejátszik. Gombkötő Zsoltinak, Zsoltiéknak köszi a vendéglátást, üdv mindenkinek Pálfa Imi, Tisza Csegéről, hát szia Imikém, és üdvözlőjük a csapatot, sziasztok, sziasztok! És itt van velünk Putyer Lajos is, szia, szép estét, hadd szóljon, na hadd szóljon! Budapest Park, király a szám, erre is megyünk a Total Dance-re, Budapest Park. Majd egy kis reklám nem sokára.

0: Na és gyorsan egy kis reklám itt a Super DJ Rádióban, de tényleg nagyon gyorsan, és utána visszatérünk a 2000-es évek zenéhez. Jakab Szállás, ugye, mint ahogy tudjátok már, ugye elég régóta, egy pár napja már ugye reklámozzuk, hogy a 7. Super DJ Rádió találkozó lesz Jakab Szálláson 2026. július 24, 25 és 26-án. Hát remélem, hogy elég sokan el tudtok majd menni, én sajnos nem fogok tudni menni. Mivel, hogy hát nem fog tudni menni sajnos, pedig szívem szerint én mennék. Viszont hétfői naptól lehet foglalni szállásokat, minden egyéb mást, viszont a Facebook oldalunkon mindent megtaláltok ezzel kapcsolatban. Úgyhogy Levi Vízbarátom, kérdezem, hogy hogy érzed magad a mai napon itt velem, DJ Robix-szal.
1: Na hát még egyszer szép jó estét kívánok mindenkinek, Levi Beats vagyok, hát örülök, hogy itt vagyok veled, DJ Robix. Nagyon, nekem nagyon tetszik, jó sok hallgató van a rádióban. Én szeretem, hogy a, mit tudom én, válaszolnak, reagálnak a hallgatók, amire mit csinálunk, és azért kaptunk elég sok pozitív visszajelzést, hogy mindenkinek tetszik, amit csinálunk, vagyis a DJ Robix, amit csinál. Hát, úgyhogy én ennek nagyon örülök, és köszönöm szépen a lehetőséget, DJ Robix, hogy itt lehetek veled.
0: Figyelj, én megmondom őszintén most a hallgatóknak egyébként, hogy én most csak beszélek, úgyhogy Levi Beats barátom mixeli a zenéket, úgyhogy nekem most fene jó dolgom van.
1: Azért halljátok, hogy csicsat.
0: Csicsat, nem, nincs csicsat, csicsat, más esetleg más csicsat lehet, de nem a zenébe. Itt van velünk Laci Kovács, szia, szép estét, jók a zenék, csak így tovább. Azért nem írtam, mert a merencében hűsörtünk a gyerekekkel, most már sörözés van, és a Super DJ, DJ rádiót maradunk végig. Köszönjük szépen, akkor neked gyorsan
1: köszönjük
0: elmondom.
1: Szépen, Laci.
0: Igen, ketten vagyunk, DJ Robix és Levi Beats barátommal, itt a Super DJ rádióban, és ahogy mondtam, 7. találkozó 2026. július 24-25-26-án, és a hétfői napon lehet foglalni szállásokat, minden egyéb mást, viszont ezzel kapcsolatban az információt megtaláltuk a Facebook profilunkon, úgyhogy Levi Beats, milyen zenével folytatunk?
1: Hát azt még én sem tudom, meg még nem választottam.
0: De ott van, ott van, ott van,
1: hát van. Itt van, itt van.
0: Egy remek kis fét lesz, mit szóltok hozzá?
1: És utána mi jön?
0: Azt nem tudom, de most egy fét lesz van betéve.
1: Most egy fét lesz van betéve, úgyhogy szóljon nektek egy kis fét lesz, és...
0: A Vikán van!
1: Köszönjük, hogy itt vagytok velünk, lesznek egy-két meglepetések, úgyhogy érdemes velünk maradni még továbbra is!
0: És itt van velünk Korozsimi, szép estét! Üdvözöllek itt a Super DJ Rádióban, és DJ Rovix és Levi Beats barátommal. Pörgetjük a 2000-es évek zenéket.

0: Fritjó, örülök, hogy tetszik. Na és a következő dal spéciba küldeném mindenkinek, minden kedves hallgatónak. Hát egy kicsit fújjuk fel a ma estét, mit szólsz hozzá DJ Robix? Elfújjuk vagy nem?
1: Egy a fenem ér is, ne? És így van, de jó kis Faithless muzsika.
0: Kíváncsi vagyok, hogy a kedves hallgatók felfogják és nem tudják ebből a felfújásból, hogy milyen dal lesz, de mindenki fel kell fújja, képzeljétek el. Következő dallal.
1: Fújjuk fel.
0: Vagy dal között, vagy hogy mondják ennek, nem tudom. Segíts így.
1: Fújjuk, fújjuk.
0: Fújjuk, fújjuk, fújjuk.
1: Vagy pumpáljuk, nem is fújjuk, ezt pumpálni kell.
0: Pumpálni kell, tényleg.
1: Nem fújni, pumpálni. Na, ebből a zenéből és ebből a mondatból, hogy pumpáljuk. Milyen zene jön ki belőle, gyerekek, segítek, írjátok meg.
0: Segítek itt. Fújjuk fel, fújjuk fel.
1: Nem fújjuk, pumpáljuk.
0: Na, pumpáljuk.
1: De ne idegesítsél.
0: Pump it up.
1: Pump it up, így van.
0: Pump it up the party.
1: És itt van velünk Molnár Feri, szia, szép estét! Hát én is Molnár vagyok, még lehet, hogy rokonok is vagyunk valamelyik Szegről, Végről, vagy Martfűről. Szép estét nektek is, minden hallgatónak, Martfű is jelentkezik, nagyon jók a zenék, köszönjük szépen! Szia, szép estét Feri! Én meg Molnár Robi vagyok, azaz DJ Robix, és itt van velem Levi Beats a mai nap folyamán.
0: Hello, hello!

0: úgy, ahogy említettem, pumpáljuk fel a mai estét. Gyerünk, kedves hallgatók, hát szóljon a chatfal. Mi csak így szeretünk zenélni, hogyha pörög a chatfal, ugye?
1: Így van, egyértelmű, tehát...
0: Visszajelzést kérünk.
1: És hát ez a pumpálás, ez nem a szingű férfiaknak szól otthonra, hogy ugye pumpáljuk a guminőt fölfele.
0: Nekik is szólhat.
1: Hát igazából igazad, tök mindegy. Pumpáljatok, amit akartok.
0: Így van.

0: De DJ Robix, neked mi az álmod? Valamit pumpálni, vagy valamit?
1: Na hát kezdődik. Apa, kezdődik. Na a gyerekek, egyébként kérdeztük már az előbb, nem tudom, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha egy kicsit... Nem azt mondom, hogy végig akarjuk itt beszélni az egész műsor, de hogyha feldobnátok egy témát, akkor mi lenne, hogyha így átbeszélnék, vagy nem tudom.
0: Én egyet feldobtam, hogy kinek mi az álma, te kezdtem veled, hogy neked mi az álma.
1: Nekem az álmom? Figyelj, én azt, hogy igazából éljek egészségesen, aztán a többi meg majd.
0: Az fontos.
1: Úgyhogy
0: de kíváncsi lennék azért a kedves hallgatóknak, hogy mi lenne az álmuk.
1: Igen,
0: nekünk,
1: kinek mi az
0: van
1: álmunk?
0: Van egy álmunk a következő dallal. Nehogy bemond.
1: Nem mondom.
0: Na, kedves hallgatók, kinek mi az álma?
1: Így van.
0: Hallgatni. Ki szeretne, mit szeretni felpumpálni?

0: Na de, ha nincs egy kis ötletetek, mi hoztunk nektek egy ötletet ma estére. Hoztunk egy olyan álmot, hogy California Dreams, ugyebár DJ Robix. Hát akkor szóljon, kedves hallgatók, mindenkinek, aki itt van velünk abban a mai műsorban.
1: Így van, egy remek kis zene.

0: fejtsd ki bővebben, Frigyó, hogy mire gondoltál. Szerintem tudjuk, tudjátok, hát mi a jó. Eddig úgy hallom.
1: Mi tudjuk, de nem tudjuk, hogy nektek mi a jó.
0: Így van.
1: Mi az álmotok, mi azt szeretnénk meghallani.
0: Hát most nem kell konkrétum igazából, hogy... Igen, hát hogy nektek mi a jó. Tehát mi az elvárásotok, hogy mit szeretnétek.
1: Lenne egy-két ötletem.
0: Na, jó, nem erüljünk bele.
1: De, szerintem sem. Na, szóljon tovább. Egy kis California Dream.

0: Hát Fritjó, ezzel most megijesztettél. Műfaj mindegy, mert van ötletem. Hát műfaj azért ne legyen nagyon mindegy, de írd meg is akkor, hogyha...
1: Azért mégis itt csak egy rádióban vagyunk.
0: Hát igen, azért nem tudom, mire gondoltál egy műfajilag.
1: Az is nem akartam tovább folytatni, tudod bővíteni, amire gondoltam én. Hisz mégis csak egy rádióban vagyunk.
0: Várjál, Doki írja, hogy mit szeretnék? Egy sör, egy feles rendel. Atya úristen, Doki! Hát na, ez az álmod, mi?
1: Azt mi is szeretjük.
0: Ez az álmod, mi, Doki? Amúgy Kalifornia az már csak volt dream. Az nagyon jó, mocskos-koszos Kalifornia. Azt nem tudom, én még nem voltam, de akkor nem lesz az álmaim közt, az biztos.

0: Na és egy kis álmodozás után, hát érintsük már meg egymást, csak nem iketten DJ Robix, jó?
1: Úgy se látják a hallgatók.
0: Jó, de én nem szeretném. Na szóljon következő dal nektek, egy kis kaskada, Every Time We Touch. Na, ezt mit mond nektek, kedves hallgatók?

0: Már hogy csak tesz, ezt írja Fritjó, mire gondolsz? Hát, hogyha van esetleg valami nem kívánság műsor, a mai műsorom, egyik műsorom se, én azt szoktam mondani, hogyha van valami esetleg olyan zene, amit szeretnétek hallani, és megvan, akkor szívesen lejátszom, úgyhogy nyugodtan írjátok meg. De mondom, tehát erőteljesen oda teszem, hogy nem kívánság műsor, tehát nehogy elszaladjon veletek a csikóna, erre gondoltam.
1: Csak az érzés. A cikónál csak az érzés. Az érintés.

0: Egy nagyon remek kis kaszkad a zene, és itt van velünk Kollár Gábor. Sziasztok, kívánok még több napos időt az elkövetkezendő napokban, hónapokban. Szabad szállásról jelentkezem. Szia, szép estét, örülünk, hogy itt vagy. És a mai napon nem vagyok egyedül. Levőz Balátommal nyomjuk a 2000-es évek zenéket. Itt a Super DJ Rádióban.
1: Így van, üdvözöllek Gábor, és mondd el nekem is, kérlek szépen, hogy milyen érzés, mikor az a, hogy mindig megérintenek, every time you touch, vagyis te érinted meg inkább. Mindenki írja meg azért, hogy milyen érzés az, amikor megérinted. Ezt rátok hagyom a képzelet. Szóljon nektek! Mónika is itt van velünk, látod? DJ
0: Szia, Robert. Szép estét! Na és van esetleg-e Boogie Tonight? Boogie Tonight-on van, de nem most biztos, van, hogy Electro Remix verzió van, de mindjárt lehet, hogy előguverálom neked. Valami rémlik, hogy lenne. Ha esetleg nem, akkor ne haragudjál, Fritjó barátom. És itt van velünk Mónika! Szia, szép estét, Mónika! Hát kitette tönkre az életedet, Mónika! Te! Jó kis zenék mennek, csak így tovább kell az ütem a munkához, hogy elővégezzek. Atya úristen, Mónika, akkor kitartás neked! A következő zen, akkor szóljon neked, egy remek kis Pulsar Drive, mit szólsz hozzá? Azért nálam egy laza szombat este hideg éger, és sör, és Super DJ Rádió. Ja, megvan, akkor semmi, nyomjátok a zenét. Atya úristen! Na, Mónika, akkor ez a zene szóljon neked, kitartás neked. Figyú.

0: Monika. Csenge hét hónapos volt a hasámban.
1: Monika. Ha Monika. Te voltál az. Erre azonban kíváncsi lennék, hogy ki mivel egyedül vagyok. Ezt most nem értem, ezt a kérdést, Gabi. Jaj, bocsi, ne haragudj. Jó lenne már. Mit szeretnél, Imikém? Egyem a drága zúzádat. Te mindig elég jó, ha egy jó csajszi megérint. Ja? Hát... Mondjuk ez attól függ, hát nyilván ki hogy szereti. Valaki nem biztos, hogy a nőkre hajlandó. Jó, ebben nem erüljünk bele. Hey Mr. DJ, just play whatever you like, all good. Hi Mr. DJ.
0: Mivel, hogy angolul van, kimondhatom, nem?
1: Micsodát?
0: Hey Mr. DJ, play that.
1: Ja, igen. Jó, igen, azt most hagyjuk.
0: Azt hagyjuk.

Hát azért igen, belenyúlunk azért itt a napjaink zenébe is, úgyhogy azért ilyen vegyesen fogjuk tolni. Egy remek is Armin van Buuren következik nektek itt a Super DJ Rádióban. Én a csajokat szeretem. Jönnek Kolos Ivi? Hát én is, na, megmondom őszintén.

0: Na, Gorgon City helyett Kolozsém, akkor szóljon neked és mindenki másnak.
1: Mivel itt nagyon szó esett a piáról, DJ Robix a sörön meg van melegedve, úgyhogy szeretnék kérni másik hideg sört. De te menjél le, én nem megyek le.
0: Azért milyen érdekes, nem? Hogy én vagyok itt a házigazda, és akkor még én, engem zavarnak le, hogy hozzak egy sört. Hát talán vagyok kicsit azért... De azért arra gudjábál, na.
1: Te vagy a házigazda, hozz egy sört nekem.
0: Atya úristen, ki leszek itt osztva, gyerekek? El vagyok zavarva.
1: Benne van a nevében, hogy gazda, házigazda.
0: Na jó van. Jövök nem soká, hallgatók.

Azt mondja Imre nekünk, hogy betyár jó zene, jó lenne DJ Robix, hogyha megnyitanád az üzenetet, hogy lássuk, hogy mit írt még. Nagyon szépen köszönjük Imre. Oda néz, milyen fotót küldött nekünk az Imre. Ó, öntsé nekem is egy Imre. Kocincsunk egyet már.

0: És itt van velünk gombkötő Pápai Anita. Szia gombkötő, néz Pápai Anita. Szia Anita, üdvözöllek, szia téged, hallgatunk is a férjem. Nem hagy békén, hogy mindenki írja meg neked, hogy a jövő ilyenkor már a Görögországban isszuk az úzót. Ennek örömére kérlek, adj valami jó kis tűz-tűz zenét. Üdv Anika Csegéről. Köszönöm, hogy egyre gyakrabban jöttök, és hogy vagytok nekem, drága messzi családom. Hát mi köszönjük, és üdvözlők a családodat, drága Anika, vagy Anita, Anika. És figyelj, én küldöm neked ezt a zenét, és nektek, és a családodnak, és mindenki másnak ezt a remek kis Beat System és a Stark Miley Fresh a szám címe, egy kicsit ilyen átremixelt verzióban pörög itt a Super DJ Rádióban, és a mai napon nem vagyok egyedül, itt van velem Levitz, és a következő zene majd, kíváncsi vagyok, hogy felé fogjátok ismerni, ezt mindenféleképp le akarom játszani egyébként. Annyit elárulok, hogy egy TikTok reel, ilyen rövid videó alatt találtam meg ezt a zenét, is nekem nagyon tetszett, és megkértem az egyik ismerősömet, hogy csináljon vele egy remek kis remixet, és meg is csinálta, és nagyon jó lett, gyerekek, és azt RTBR remix lesz egyébként.
1: De azt szeretném megkérdezni, hogy honnan tudod, hogy következő dal, amikor nincs is bekészítve a következő
0: dal. Mert én tudom, hogy mi lesz a következő dal.
1: Ja,
0: úgyhogy én erőlelátó vagyok. És én azt a zenét mindenféleképp le akarom játszani, és kíváncsi vagyok, hogy írjátok meg, hogy kíváncsi vagyok, hogy milyen ez a zene, és hogy tetszik nektek. Nem ez a mostani zene, szóljon akkor Anikának, és a családjának, és persze mindenki másnak. Na figyelj!
1: Ez sem Piskóta, DJ Robix, ugye vár?

Na, kinek ismerős, gyerekek? ATBR Remixben, itt a Super DJ Rádióban. DJ Ilham és ez a bizonyos Big Boom.

Can you feel the vibe? Egy nagy zene, és ez nagyon jó lett. Robix, tényleg nagy boom, gratulálok. Szipi szupi, köszönöm szépen. Bár nem az én érdemem, ez ATBR Remix volt. És visszatérünk egy kicsit a 2000-es évek zenéhez, mit szóltok hozzá?

0: You gotta feel the vibe, DJ Robix érzed a ritmust.
1: Megmondom őszintén, benne van a lábomba a bugi-bugi. Bucsika csak mindkét pici kezem foglalt, és nem tudtam eddig írni. Bucsika, semmi gond, Encsike, az a lényeg, hogy itt vagytok és füleltek. Bár mondjuk azért néha-néha azért írjatok, nehogy azt higgyem, hogy itt egyedül vagyok. Most hát nem vagyok egyedül, mert Levihűz barátommal itt virítunk, és boldogítunk titeket, ha nem bánjátok. De itt vagyok is, fülelek, ezerre üdv Levinek is.
0: Köszönöm szépen, üdvözlőnek én is téged, Encsike. Köszönöm, hogy itt vagy velünk, és hallgatsz bennünket.
1: Na és igen, hogy hívják? ATBR egyébként Remix, ha erre vagy kíváncsi.
0: És következő, amit akartam mondani Encsikének, remélem, hogy érzed a ritmust. Can you feel the vibe?
1: És remélem, hogy érzitek a ritmust, nem csak Encsike, hogy mindenki más itt a Super DJ Rádióban. Telefonszámunk mennyi? 36 70 45 95 995. Még nekem nagyon meg kell tanulni, gyerekek. Na és kérdezem, Levi, hogy szeretsz egyébként SMS küldeni, SMS kapni? Ki szeret SMS kapni, vagy ki szeret SMS üzenet?
0: Attól függ, hogy kitől.
1: Hát nyilván, de egyébként szeretek-e SMS-t írni? Na, hallgatók, szerettek SMS-t írogatni. De hogy miért kérdezem, egyébként majd mindjárt kiderül.
0: Kicsit beluppolod, légy szíves.
1: Beluppolom.
0: Egyébként itt Angliában nagy divat az SMS küldés, jobban szeretik az emberek, hogy a SMS küldesz, mint telefonon beszélgetni. Szerintem én tudom a választ rá, de nem akarom ezt tovább ejteni, nyúzni, mert ugyebár itt Angliában elég kétszínűek az emberek, és nem szeretik kimondani az arcodban, amit gondolnak, úgyhogy inkább leírják, mert úgy nagyobb a pofájuk, ahogy szokták mondani, ugyebár. És megmondom őszintén, hogy én is jobb, megszoktam ezt a e-mailezést, üzenetküldést. Hogy mondjam, hogy jobban oda vágnak, mert nem merik így elmondani szemből szembe. De nekem
1: egyébként ezzel az a véleményem, és megmondom őszintén, én nem nagyon szeretek írogatni. Én inkább szeretem sok mindenkinek, amikor akár Facebookon is, vagy akár inkább Facebookon, nem írom le, hanem... Mi az? Elmondom üzenetbe, tehát nem írom, hanem üzenet, hangüzenetbe küldöm el, amit én akarok elmondani.
0: Természetesen, én mikor vezetek, akkor mindig hangüzenetbe küldök.
1: Én jobban preferálom ezt egyébként, és itt van egy Csokis Zsolt is, nagyon szeretem a Csokit.
0: De tudod, sokkal többen bátrabbak így, jobban ki tudják fejezni magukat írásban, mint elmondani bármit is.
1: És ezért preferálom én azt, hogy nem írok, hanem elmondom.
0: És egyébként javítsanak ki a kedves hallgatók, hogy az írás az nagyon félreérthető, tehát sokkal jobb, hogyha az ember egy... Hát ugye nem látod, főleg nem látod a testmozgás, nem?
1: Hát most nem is az a testmozgás a lényeg, hanem az, hogy ahogy leírsz, vagy ahogy elmondod. Tehát igazából a hangsúly, igen, így van. Na, és hogy miért kérdeztük ezt a fránya SMS-t, mert egy következő zene, egy SMS zene, méghozzá a Barcode Brothers-nek egy remek kis muzsikája 2000-es évekből, és ez a szám címe például az SMS. Szóljon nektek! Szóljon mindenkinek! És Encsik írja, hogy ő mindig érzi a ritmust. Ez a lényeg. Igaz, Levi, itt Amcsiba is ez van. De én jó magyar gyermek vagyok, és megmondom inkább, hát ez a lényeg, Fritjó, erről van szó. Imikém, a hangüzenet üzit én jobban szeretem. Így van, Imike, én is preferálom. Na figyelj! Barcode Brothers! SMS!

Na és hogyha már SMS, akkor lehet nálunk itt SMS-t írni a Viberünkre. 0 30 30 30 30 plusz 30 30 70 45 95 995. Írjatok SMS-t.

ott egy jó kis ötletem, DJ Robix. Mi lenne, hogyha így, tudod, mint ezt a, például ezt a számot, ahogy kiveséztük, mi lenne, hogyha minden számot így próbálnak így kiveséztük? Tehát valamit hozzáfűznénk, mit szólsz hozzá?

Most nézem csak is Zsolt, én nem nyitottam meg, csak láttam, hogy bejöttél. Sziasztok, szuperek! Felső tárkány jelen, ha 2000-es évek, akkor egy Grease 2000. Na, egyefenem, mindjárt guberálok egy Grease 2000-et, valahonnan van. Van Grease 2000-ünk? Van, mindjárt lehet, hogy előguberálok. Valahonnan valamit.

0: És mit a úrista, itt van velük Andri is. Szia, szép estét, ő kedves párom egyébként. Küldött a kertből egy közös képet itt a Levi Beats pályáról és kisfiáról, úgyhogy köszönjük szépen lent is, hogy itt hallgattak minket.
1: Itt a család is.

0: Jó a műsor, jók a muzsikák, kell ennél több? Nem kell ennél több, Isa István? Nem kell, hát. Hú, mekkora zene ez, gyerekek.
1: Na és hogy egy kicsit folyjak bele, vesél.
0: De ne folyjál bele, hagyj folyjon ez a zene.
1: Hát, hogy egy kicsit el akartam árulni, hogy miről szól ez a dal, de milyen jó, hogy itt vagyunk itt együtt, nem?
0: Így van, together, forever.
1: Igen.

0: Na és öröm és boldogság, boldogság és öröm lesz itt egy-két embernek, ugyanis a következő zene, Grease 2000, 2000-es évekből, atya úristen gyerekek, egy nagy kedvencem egyébként, én nagyon szeretem. Srácok, bajnokok vagytok, tök jók a zenék. Jöhetnek a sűrűbben, jöhetnek sűrűbben, már mi? Jöhetnétek sűrűbben.
1: Hát köszönjük szépen, hát nem tudom mennyire sűrűn lehet jönni DJ Robix, ezt te tudod.
0: Mint a sűrűte, mint a sűrített tej.
1: Nem, úgy értettem, hogy te ismered a rádiót, hogy nem tudom, hogy mennyire sűrűn lehet jönni.
0: Hát figyelj, igazából én akkor jövök, amikor én tudok jönni, mivel hogy ahogy az idő engedi, tehát
1: ja,
0: igazán.
1: Te mész.
0: Én megyek. Jövök is, meg megyek is. És itt van velünk Vizes Juicy. Hát örülünk, hogy itt vagy, és hát szárítkozzál meg, hogyha vizes vagy. Szép estét, üdvözöllek és üdvözlünk itt a DJ Rubik's Live Session műsorában, és azon belül is Levi's barátommal üdvözlünk téged is itt.
1: Így van, így vagy, Juicy, üdvözöllek én is téged. Itt vagyunk ketten DJ Robix-szal, nagyon toljuk nektek a zenéket. Remélem, hogy tudsz maradni egész végig, még hiszen lesz egy-két meglepetés a tarsolyban, ugye vár DJ Robix, vagy a szatyorban, vagy miben. Mixelni kéne, tudom, mutogatod.
0: Csináld, jó, csináld. Na figyelj, Grease 2000, itt a Super DJ Rádióban.

0: A gyerekek, nem tudom, nekem még ott is feláll a szőr, ahol nincs.
1: Vicces. Mondanék valamit, csak ugye bár ilyen rádióban vagyunk.
0: Na, Grease 2000, gyerünk gyerekek! Hajlásom kezeket, lábakat!

0: Ez így van, szerintem ez volt 2000-es legjobb zenéje. Ezt így van. De azért a következő zene sem egy eldobandó muzsika, és hogy, hogy miről is van szó, ezt majd meglátjátok. Annyit találunk, hogy repülünk, hova repülünk?
1: Csak is az égben.
0: Így van! A szám címe Sky. Gyerünk, gyerekek! Figyelj!

Na és hogy érzitek magatokat, kedves hallgatók, írjátok meg bátran-bátran. És lesz majd Berner, és lesz majd Kolozsi, mindjárt guberálok neked valamit.

És erre meg is bomb, Szikler, atya úristen! Akkor megy a Bambi, mert hó, hó a buli. És lesz egy kis sesszene is, miért is ne?

0: No goodbye, no goodbye. Nem megyünk sehova, gyerekek. És erre meg is Kapol Kalkbrenner, és ez a bizonyos No Goodbye.
1: Azért el kell mondjam, hogy azért van ízlésem.
0: Kolozsi, mi az, szóljon neked? Egyem az úzádat.
1: Ez nagyon jó zene, örülök.
0: Na, azt mondja, nincs egy söröm. Van bót nyitva, menjél el, azt vegyél magadnak.
1: Csai!
0: Na figyelj, gyerekek! Encsike, merre vagy, gyerekek? Hát írjatok, írjatok! Encsike, legyen szabad kezed, írj valamit! Éhesse még!

0: mindenki rázzon meg, amit akar. A következő dalban shake, shake, shake.
1: Igen, is remek is Scooter. Shake that.
0: Ahogy látom, Mencsike kezdi rázni már is.
1: Itt vagyok, ragyogok, skacok. Na, csak éppen tisztán. Atya úristen, születelünk.
0: Azért szeretnénk látni, hogy mit rázol. Rázd meg nekünk is. Pityot, azt már tudom, hogy mit ráz. Pityó, mit rázol? Na, gyerünk mindenki, shake, shake, shake!

0: És írja nekünk Feri, hogy ez hatalmas buli lett. Hát még nem lett, még vagyunk. Egyem az úzádat, Feri. Nagyon jó zenét nyomtok, áldás is ízlésnek. Áldás az ízlésnek. Hát figyelj. Ezért vagyunk itt a Super DJ Rádióban, ugye a többiekkel együtt. Köszönjük szépen, hogy minket választatok, így hétvégén is, napközben is.
1: Persze, természetesen köszönjük szépen a Super DJ Rádiónak, hogy itt lehetünk veletek, nagyszerűek vagytok. Nagyon szeretjük a visszaigazolásokat, nagyon jó, hogy mindenki ír nekünk, hogy ki mit rázogat. Ki is írta nekünk DJ Robix, hogy jobb, ha nem tudjuk, hogy mit ráz?
0: Csak így, srácok, sok volt a malát, a piroska szőf volt a sok.
1: Nem is tudtam, hogy maláta, tudod mi ez a maláta?
0: Hát a maláta, a szőrben a maláta.
1: Igen,
0: de a szőrben is benne van. Igen, gumiszörpöt ittunk, a gumibogyószörpöt ittunk.
1: Igen, piroskát.

0: Egyébként válaszolni szeretnék a Encsikének az üzenetére, hogy sok volt a mát, a szörp. Hát mi alapból ilyenek vagyunk egyébként, csak kicsit szégyelősek vagyunk, nem? DJ Robix.
1: Persze, persze, szégyelősek.
0: Visszafogottak vagyunk, nem?
1: Persze, szégyelősek, igen. Ez szerintem észre is vehető volt itt az elmúlt másfél órában, hogy piszok szégyelősök vagyunk.
0: Még be kell melegedni.
1: Ja, még most, ja igen, még be sem melegedtünk. Kolozs Imi írja, hogy my friends, EDX. Mit szeretnél? Egyem az úzárat, Imike.
0: Mi ez a my?
1: My friends, my.
0: Sokat hívott is fáj a mája?
1: My. Online.
0: Ja, my online.
1: Már igen, egyébként elérhetünk vagyunk a My Online rádión is. Köszönöm szépen, Imi.
0: Mindenki ígyom valamit a májára.
1: Na, egészségetekre, gyerekek. Aki iszik, aki nem. És itt van velünk egy remek kis Brooklyn Bounce, gyerekek. Na figyelj!

0: tessék a spejzolás. Nagyon szeretjük ezeket az image-eket, hallod? Mi van vele?
1: Image-ek, képek, tök mindegy.
0: Fotókat.
1: Köszönjük szépen.
0: Na, hallod, egyszerre voltok.
1: Atya úristen.
0: Na, ez mi az? Bogrács, figyelj.
1: Na, már vártam egyébként, mert minden műsoromban, csak elmondom, hogy minden műsoromban felszoktak dobni nekem ilyen főzős, mint a főzős műsor lenne.
0: Hát ez nem jó, mert így csöpögtetik a nyálunkat, és akkor...
1: Na, azt már jó vagy lakva, mit...
0: Jó, vagy jó. Megettél
1: 8 grill csirkét egészben.
0: 8 grill csirkét egészben. Tudod, hogy csirke volt.
1: Ja, hát lehet, hogy megnyúztál itt valamit a szomszédba.

0: Jól olvastam ezt? Hogy mondják? Welcome? Jól olvastam, jó? Ez mi ez a US?
1: Kisfalu egy.
0: Ja igen, Kisfalu? Ja, jó. És a szó található egyébként.
1: Másik falu mellett.
0: Szabolcs.
1: Miskolc mellett.
0: Ja, értem. De hogy jobbra kell fordulni, vagy balra, vagy... Hogy jobbra kell fordulni, vagy balra, vagy mi?
1: Egyenest.
0: Ja, egyenest?
1: Egy utca van egyenes.
0: És melyiken kell menni? Az ötösön?
1: Nem, a nincs szám, nincs szám.
0: Az is jó?
1: Az is jó.
0: És akkor hogy kell menni, a Hungárián, vagy hogy?
1: Nem, ott nincs. US utcán.
0: Ja, US utcán. Vágod egyébként, nem? Hallottad a ezért, mikor felhívják azt a gyereket és kérdezik tőle, hogy melyiken kell menni? Akarnak menni dolgozni valahol a vidékre. És kérdezik, hogy melyiken kell menni akkor? Az is jó. Hungárián. Ott vissza, elmész egyenesen és visszafordulsz a hatoson? Az is jó. Vagyok benne, hogy a hallgatók vágják ezt a kis videót. Végig, de jó!

0: David Guetta. The World Is Mine. Tije do világ, DJ Robix.
1: David Guetta, The World Is Mine, így van. A világ mindenki.
0: Nem, én azt kérdeztem, hogy a tied?
1: Is.
0: Ja.
1: Egy srácok, én meg vacsizok, de utána jöhet a Fincsi édes pesgő édesítővel. Encsike is szereti, ha Fincsi édes. Atya úristen! Te kis kérd, te kis uncót!
0: Hát ezt mi is szeretjük.
1: De várjál, hát jó kis édes, persze. Édes pesgő édesítővel, na gyerekek!
0: Édes pesgő édesítővel? Na
1: ezt fejtsük ki, gyerekek.
0: Hát nekem van egy elképzelésem, de mivel hogy rádióban vagyunk, így nem mondom el.
1: Nem, de tényleg, egyébként, várjátok, ezt még így nem hallottam egyébként, hogy én édes sem. Pesgőt édesítővel.
0: De azért van fantáziám.
1: Na jó, hát azért annyira nem erőjünk, pesgőről beszélünk egyébként.
0: Én nyalokára gondoltam egyébként.
1: Az azt édesítővel eszed?
0: Hát édesítő az is a nyalóka, nem?
1: Hát ha teszel rá.
0: Hát ha teszel rá.
1: Meg hogy oda teszed valahova.
0: Ha oda teszed, az is.
1: gyerünk. De egyébként tényleg édesítő, ezt egyébként életemben nem hallottam, hogy hát, pesgőt édesítővel. Nem tudom elképzelni, alapból utálom a pesgőt is, tehát.
0: Jó, hát attól függ, hogy milyen pesgő.
1: Hát édes pesgő, édesítő.
0: Lehet, hogy száraz is édesítőt kell tegyen rá.
1: Hát hogyha száraz, akkor tegyen bele vizet, és akkor nedves lesz.
0: Jó, az édesítőtől lehet, hogy nedves lesz.
1: Is.
0: Is.
1: És mitől lesz még nedves, gyerekek? Írjátok meg!
0: A beleérész a pocsolyával.

0: és csak meg a Juicy mit ént. Igazad van. Attól függ, hogy honnan nézed, nem?
1: Nem csak a víz mézen nem nedves, ragadós lesz. Hát akkor, ugye, kinyalnád, mint mézes, maci a mézes bőrönt. Ej, te kis pervez, pervez, vízes gyuszi, nagyon kis pervez, egyel az úzádat. Na, jöjjenek is Alice DJ, Better Off Alone. Hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, neked egyedül jobb, vagy nem jobb? Nem jobb, szerintem senkinek se jó egyedül lenni.
0: Neked jó egyedül itt lenni?
1: Nem, hát nem, nyilván most jó veled, úgyhogy jobb lenne kell túlzásokba. Minél ne, oké, ne vigyük túlzásokba.

Nézzük meg a Juicy Beat-t! Vízműkezelő, hallod? Ő mindig nedves. Vízműkezelő gyerek. Ez azt jelenti, hogy senki nem marad szárazon, nem?

sőt, cukros víz az nem mész, de ragad. Az a lényeg, hogy ragadjon, mint a bélyeg. Rátörő falon nem hiszem, de jó zene. Nem hiszem, de jó zene. Mit nem hiszel? Jó zene. Hallod, nem jó zene. Fritjó, egyem az úzára, igyál még esőt szerintem.

0: Hát gyerekek, ezt el kell, hogy... Hát gyerekek, várjatok, ezt el kell, hogy meséljem. Kedves Lemmy Víz barátom, itt keverné rá a másik zenét. Ezt
1: hallottad, hogy összekevertem.
0: Hát nem hallottam, mert pont nem hallottam. És hát annyira kevertem, hogy ugye a másik zenét ugye nem vette föl a volumét, ugye a és ugye csodálkozott, hogy hát hogy nem szól a zene. Hát mondta neki, kis volumét tegyél már, édesapa. És akkor azért kérdezte 50 cent. De jó, igen, 50 cent, 50 cent, in the club.

0: Bemelegítőnek! Bemelegítőnek hozd!
1: Na, figyelj, csak kérdezném, hogy meddig legyünk egyáltalán, ez a kérdés, tehát itt döntsétek el. Elviekben utánunk szerintem nem jön senki, úgyhogy ha Levi Vince-nek az asszonya megengedi, hogy maradjunk még egy fél órát, akkor...
0: Asszonya!
1: Hát asszonya, kedves feleség. Párod, hát asszony, feleség, igazából egy kaptafa, csak ragadjon, mint a bélyeg, mint a méz.
0: Mint a méz!
1: Mint a méz!
0: Vagy a cukros víz.
1: Vigyel cukros víz.

0: Robix a Ecstasy után hová szoktál repülni?
1: Melóba hazafele, mint állat.
0: Nem, az Ecstasy után.
1: Ja, Ecstasy után? Hát akkor már sehova. Maradok ott a padlón, ahol vagyok.
0: Emberek repülni szoktak, nem?
1: Hát még egy kis fűhes cigaretta után biztos. Egy kis Ecstasy.
0: Én nem.
1: Hopp, ott van! És megérkezett Fritjó barátunk.
0: Hoppá, lesz!
1: Vizes pálinkás üvege, pohara.
0: Pálinka szerelmem légy.
1: Na, tényleg, lejátszunk egy pálinkodort?
0: Nem.
1: De játszunk, na?
0: Ne. Fritjó. Na, a pálinka kedvéért.
1: A pálinkodort lejátszunk, Fritjó, oké?
0: A hold után, jó? A hold után.

0: úgy látom, bukkanak elő a kis, kis pánikás üvegek itt a kép.
1: Itt van, Szilva
0: 51-es. Ó, az igen, na egészségetekre.
1: Szilva is jó amúgy. Ecstasy.
0: What the fuck, jó, hogy maradjatok. Itt még csak délután 3:40 van.
1: Az mi az a VTF?
0: Hát az, hogy... az.
1: Van totál fütyülős.
0: P betűt elfelejtetted. És nem víz. Ja, nekünk vizet, Csuszi.
1: Hát és nem víz, igen.
0: ATV Ecstasy, így van, az előbb azt szólt, Molnár Ferenc, szerintem maradjatok reggeli. Atya úristen, Ferikém! Kibírod reggelig?
1: Kibírjuk.
0: On the move.
1: On the moon, most már... Most
0: nem
1: már
0: move,
1: fenn.
0: Move.
1: On the move.
0: Move, not move.
1: Hát de most már fönt vagyunk az Ecstasy
0: Most már fenn
1: után.
0: Vagyunk az Ecstasy után, felrepültünk. Hát meg ennyi pálinka után.
1: Ja, hát egyértelmű.
0: És nem víz, ez kurva jó. És nem víz. What the? Az. What the heck? Nem azt akart? What the heck?
1: What the heck?
0: Aha.
1: A heck az vad.
0: Az vad?
1: Az vad.
0: What the heck?
1: Az.
0: Tényleg, nem, van nem, egy nem. Nekünk egy...
1: Egy hacketek?
0: Nem egy hackesünk, egy hackerünk.
1: Egy hackerünk, az is van.
0: Egy hackesünk van, egy pecásunk. Hol van?
1: Na, a pecás. Megérkezett Mónika is valami. Kattints már, nézzük meg már Mónika.
0: Mónika, ha maradhatnátok, nem végeztem még. Mikor végzel, egyem az úzádat, Mónika. Írd meg nekünk is, hogy Mónika. Írd meg azt is, hogy mit dolgoztál, Mónika showba vagy?
1: Ja. Hány éves vagy, hány hónapos volt a csenge?
0: Csenge?
1: Csenge.
0: Nem tudom, volt. De hogy ideg állapotban voltam, Mónika, az biztos.

0: Na, itt a pálinkásoknak szóljon a következő dal.
1: De ez még nem az, de ez még nem az, miről beszélsz?
0: Ne, most ez
1: hát majd utána.
0: Kütőnek szól, hogy every single day.
1: Ja, every single day, pálinka.
0: Utána jön, hogy pálinka szerelme.
1: De várjál, Molnár Feri is írja, hogy persze minden sör, bor, pálinka. Ott
0: sör,
1: is van.
0: Pálinka, az
1: ebben a sorrendben, ott is van. Kolozsi mi írja nekünk, hát én sem vizet iszok. Hát azt mindjárt gondoltuk, egyem az új jéget, hogy ugye mit, igen. Srácok, this night is this night, thanks. Hát ez this night is this night, nem?
0: Hát ez this night.
1: Ez teljesen this. Megtosz.
0: Ezt toljuk ide-oda.
1: Ezt toljuk mi is. Nagyba. Figyeljetek, mi úgy döntöttünk, nem tudom, Levi mit szólnál hozzá, hogyha túlóráznánk egy kicsit. Van-e kedved?
0: Nem szeretnék itt maradni, annyira unom magam, hát nem is írnak a hallgatók.
1: Mondd ki, please! Nem mondom ki, please! Vadda! Nem, meg kirekszünk rúgva.
0: Nem szabad, kirúgnak innen, nem szabad mondani.
1: Vadda Hack, esetleg azt kimondom
0: Vada
1: neked.
0: Vadda Hack az jó, az jó.
1: Maradjatok, Salvador Chicken! Mi Chicken? Salvador! Chicken.
0: Ami megmentő, mi?
1: Szárt.
0: Nem tudom ez milyen.
1: Szárvator, chicken.
0: Légy, segíts nekünk, ez nem tudjuk, ez mit jelent.
1: Figyelj, írjál valami egyszerűen. Ja, itt a szárvator. Szárvator, itt van, szerintem erre gondolt.
0: Ez a mentő. Közben a zenénk le fog menni is.
1: Nem, mert beluppoltam.
0: Ja, beluppoltad?
1: Mert mindig luppolni kell, mert annyit dumálsz, hogy szörnyű. Na, gyerekek, figyelj!
0: Na, mi legyen akkor?
1: Benassi Bros, every single day!
0: Én nem tudom, mi legyen akkor DJ Robix?
1: Hát kérdezzük meg a hallgatókat.
0: Na, nem tudom. Megmerjük kérdezni, szerinted?
1: Na, írjátok meg, minél többen írjátok meg, annál jobban maradunk. Tehát aki hallgat, mindenki írja meg, hogy maradjunk, vagy nem.
0: És figyelj, de egy komment sem lesz, figyelj.
1: Hát akkor nem maradunk, ilyen tök egyszerű.

Na gyerekek, a vezetőség rá default, tehát maradhatunk, de viszont kinek szenvedünk? Ki szenved? Na mindegy, az a lényeg, hogy nem tudom, még mindig nem kaptunk egy üzenetet sem, hogy maradjunk, vagy nem maradjunk.

0: Mónika, hát te most, most a melóba vasalsz, és vasalónő vagy, vagy, vagy nem értem, azt mondtad, hogy, hogy te dolgozik, nem azt mondtad?
1: Vasalló.
0: Vasalok.
1: Vasalló.
0: Na, figyelj! Pálinkadal!
1: A pálinkások. Ébresztő,
0: szerintem... Ja, várjál, két Mónikánk van, várjál.
1: Kettő Mónikánk van?
0: Hát... Ó, hát Mónika, egyem az úzádat, Mónika, maradjatok, vasalok.
1: Mónika showból,
0: és a másik is a Mónika. Összekeverték a szezont a fazonnal. Nekem még legalább egy óra kell, hogy szép rend és tisztaság legyen, írja nekünk az egyik Mónika. A másik Mónika meg írja, hogy nekem még az írta, várjál, nekem még egy óra kell. Úristen, de sok Mónika.

0: Feri, Feri képtel, hol mész aludt? Hódra mész, te is vagy mi? Hát gyerekek, ezt nem látjátok, amit Feri ki. Feriké, szerintem neked nem elég az egy óra, szerintem még hogyha a jövő évre itt lennék is, még elég lenne
1: Ferenc,
0: ez neked.
1: Ferenc, most őszintén, hallgass DJ Robix. Légy szíves, itt privátba küld el a címed, légy szíves.
0: Minek ezek állat? Hallod? Hát,
1: otya, úr,
0: két év se lenne elég.
1: Jaj, én ott aludnék.
0: Maradj magadnak az a cseje. Ilyen nekünk kedves párom, itthon még takarítás jön. Na akkor... Kitakarít itt és kitakarított a takarítónő mindenhol kitakarított, mert ő egy szuperwoman, egy szupernő. Szupernek te teremtette a teremtő, mert nem mindenki képes arra, amit ő csinál.
1: Atya úristen, milyen jó, hogy a mennyezet jó meg van csinálva.

0: nagyon komoly, köszönjük szépen a képeket amúgy, nagyon-nagyon jó. Nagyon szeretjük, imádunk benneteket, köszönjük szépen.
1: Az Istenek könycsepje gyógyít, bánatra, örömre.
0: Ferenc elküldte a címét, gyerekek.

Ne töltsetek csak pálinkát! Ott leszünk, Fritjó, 5 perc. Hopp, az nincs az tele, nincs az tele, vagy nincs az üres, nem üres az. Nem üres az. Na figyelj, repüljünk, mit szólsz hozzá? Figyeljetek, repülünk tovább, gyerekek, pálinka után repülünk. Lesz még rosszabb. Az még lesz még rosszabb, ha kifogy a pálinka. Na figyelj!

0: Sarki bolt nyitva van.
1: Szegem fene hegyen. Kerülöm a kapuját. Bemegyek egy moziba és tönkre tesz. Velem az ágyban. Kisgatyában. Oda sodor a szél, ahol jó. Martfő Juhász Gyula utca 12.
0: Én ha bemennék Ferencnek a pincébe, azt tenne tönkre engem.

Na, hogy érzitek magatokat, gyerekek? Hogy vagytok? Hogy vagytok? Bírjátok-e még? Maradjunk-e? 5 percetek van eldönteni. Köszönöm, ennyi. Kellene tenni. Megérti mit? Valamikor itt volt a világ vége.

0: Na és akkor, hogyha már repülők lesz még rosszabb, akkor egy kis Desperado és ölej át. Hát úgy látom, hogy nagyon leadta.
1: Azt akartam mondani, hogy úgy látom, hogy mindenki átölelte a pálinkáját, mert nagyon leálltatok itt a chatfalon.
0: Ölej át!
1: Mintha mindenki beesett a pincébe. Ferencnek a pincébe mindenki beesett szerintem.
0: Ott van Ferencnek a pincébe mindenki. Na hát gyerekek, akkor szerintem ez utolsó elköszönő zenénk. Ha nem írtok. Nekünk kell, hogy üleljetek át minket.

0: A hosszabbítása jóban mindig jó tesz az egészségnek. Hát, hogyha a fociban ugye nem megy a 0-0, és akkor hosszabbítás van, akkor nyilván az jobb. Ha erre gondoltál, szerintem maradni kellene. Hát nem csodálom, a pince mire üres lesz. Nyugdíjba megyünk addig.
1: Na de eddig kettő ember. Takarítók, meg a mosogatók. Svájcból hallgatók. És Around the World, Hol vagytok? Szép estét, megérkezett DJ, kicsoda? DJ. Ázé is megérkezett közénk egyébként. Encsike is írt.
0: Most nem lesz éjjeli bagoly, úgyhogy velem kell, hogy megelégedjetek, úgyhogy szerintem akkor maradunk. Miért nem maradnánk egyébként azon a vizé?
1: De jó, hogy nincs itt a feleségem, úgy utálja, mikor Leviné. Egyébként szoktam idegesíteni Zsófit, hogy egyébként téged úgy hívnak, hogy Leviné.
0: Még jó, hogy merejre csak srácok, Leviné, ha engedni, megköszönjük neki. Bocsika, épp zuhanyoztam. Atya úristen! Szép, kérünk képet. Szép estét DJ párosnak és üdv a hallgatóknak, csapatási iszogatás, jó műsort. Na, a következő zene szóljon azoknak, akik már úgy igazából érzik már a pálinka hatást, és nem a pálinka dal jön, hanem egy Király Viktor dal és Burai közös előadásával szóljon nektek egy remek kis magyar muzsika.
1: De mi, ő Budáról énekel?
0: Igen, Buráról.
1: Budáról?
0: Budáról, a Burai váról. És itt vanünk Házé is. Szia, szép estét még egyszer. Örülünk, hogy itt vagy. Na figyelj, akkor szóljon ez a remek kis muzsika neked, figyelj. És persze mindenkinek, akik már úgy érzik a hatást. Na figyeljetek.

0: Na, ki ismeri ezt a zenét? És már igen, letelt a műsorunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Vigyázzatok magatokra, sziasztok! Na, ki ismeri ezt a zenét?
1: Ennyi.
0: Király Viktor és Burai. A szám címe pedig... Na, ki ismeri föl? Amikor már úgy igazából úgy megittátok a jó kis pálinkát, meg minden mást, és érzitek a hatást, ami azt jelenti, hogy de...
1: Én azt szeretném kérdezni DJ Robix, hogy ki ez a király Viktor? Az a király?
0: Az a király.
1: Melyik a Viktor?
0: A Viktor. A király Viktor. Nem, a király Viktor. Na figyelj, a szám címe... De berúgtam!

Csak mondom, hogy a borok 30-35-40 évesek. Atya úristen! És írja nekünk István, és ezt egyébként Molnár Ferenc írta, Feri, és írja, hogy akkor reggeli csapassuk.

házi, akkor ajánlom neked Molnár Feri barátunkat, hallgatónkat, hisz ott vannak 30-35-40 éves borok, és hát, ha látnád a képet, akkor szerintem igen, megérnél. Na de, igen, ott van ott szemszájnok ingere. Na és a következő zene szóljon Nagy Dorottyának, egy külső hallgatónak. Egy remek kis kedvenc zenéje, török itt nem sokára itt a Super DJ Rádióban. És kedves párom, nagy kedvenc egyik zenéje, török itt nem sokára itt a Super DJ Rádióban.

0: Egy kicsit ugaszkodjunk el a magyar vonaltól. Energy 52, Café Del Mar.
1: DJ Robix.
0: És Levi Beats.

tudom, hogy nem jobb beledumálni a vokálban, de kapaszkodjon mindenki a következő egy órában. Úgy, Robix is jó magam, Levi Vic. Be fogunk nagyon keményíteni. Úgyhogy kezdődjön a buli. Csak a bemelegítés volt. Innentől kezdve nagyon komolyan toljuk a zenéket, gyerekek.

És egy kis David Guetta. Nagy zenéje. I'm good. És ti hogy vagytok?

Oh yeah, you might ask. A klipben Bebe kék latex ruhája is bombasztikus. Hát akkor fogad nagy szeretettel, Lencsike, a latex ruhát is. 40 fokban meg jó drát rohadna. Ott sűrél még, mint a sűrcsirke a grillen.

0: Na figyeljetek, akkor kicsit beindulunk, egy jó kis koronita. Koronita 3-4 óra, mit szóltok hozzá, jó kis koronita zenék, felpörgetjük, egy kis Dua Lipával indítunk.
1: Out of Hours Party.

Ébresztő! Gyerünk, gyerekek! Dua Lipa! Hol vagytok, hápések?

0: Na, mi van, gyerekek, mindenki bealudt? Hát pedig most pörgünk fel.
1: Ilyenkor érzem azt, hogy olyan ezt az extra túlórát olyan kicsit olyan kellemetlenül értem, vagy érzem én, mert olyan kicsit olyan feleslegesnek érzem, hogy maradtunk, nem? Igen. Hogy eltüntetek, mint a szűk.
0: Akarsz adni, és nincs semmi reagálás.
1: Igen, aha.
0: Az nem baj, nem baj.
1: Mindegy, most már itt maradunk.
0: Élvezzük a zenét.
1: Volna Feri is itt van még. Ez nagyon király, de rám szólt a nejem, hogy halkabban, mert elmúlt 22 óra is szomszédok aludnának. Vigyél át nekik egy kis
0: port. Ja, a pincéből.
1: Pincéből, hát a csembe maradnak.
0: Át fognak menni hozzá, de...

Bad Boys Blue 19 Ekişe. Egy kis remixelt verzióval, és itt a Hahó nem felesleg, használtok neki oda. Köszönjük szépen, Kukó Kovács! Hát eddig hova tegyem az úzádat? Nem vagyok, csak foglalt a kezem. Jaj, Mónika, egyem az úzádat. Jaj, te kis uncut!

0: Gyerekek, itt van velünk a Pesta is. Hát hello Pesta! Téged vártunk amúgy.
1: Hello, szia Pesta! Mi újság van? Örülünk, hogy itt vagy. Halió, tik-tik-tik-kik vagytok. Bemutatkozok, én úgy vagyok még itt a Super DJ Rádióban, egy negyedik hete vagyok itt a rádióban, mint DJ. DJ Robix néven vagyok fönt, és minden szombaton 8 órától teljesen, ameddig szabad vagyok. Addig itt vagyok, és Levi Bice vagyok, most itt szuperálunk.

0: akkor Pesta drága, így megérkezésed képen, hát szóljon neked a következő dal, na figyelj, ez nagyon-nagyon-nagyon nagy lesz.
1: Ez egy nagy zene, így van. Pesta is mindenkinek, na figyelj!
0: Persze, hogy mindenkinek is, csak Pesta, ki... Mi ez? Hogy hívják? Solo para ti. Csak érted, Pesta?

0: Na, azt hiszem, ki fogunk jönni. Bírom. Hát bírjad is. Na és mit szólsz, Levente, hogyha szereted a táncoló majmokat? Figyelj, táncolok neked.
1: Táncoltam, majom. Én úgy látom, itt a chatfalon a pálinka elfogyott, vagy mindenki a üveg alá került, vagy a üveg pohár végére, vagy a pohár aljára.
0: Mindenki az üveg aljára került.
1: Hát,
0: és kacok, azért megy a buli rendesen. Megy, még egy jó fél óra hosszáig, az biztos. Na, akkor táncoljunk a majmokkal együtt.
1: Szerintem is.
0: Dance Monkey a szám címe.
1: Ez nagy lesz, gyerekek. Mindenki a poharat le.

0: is, de tudja dekeni, de csapja. Ez nem más, mint DJ Robix live-ban. Hol is DJ Robix? Hol vagyunk?
1: Ott.
0: Hol ott? Ez itt nem más, mint a...
1: Super DJ Rádió.
0: Így van, és a Pestán, aki szeretném üzenni, hogy igyon meg valamit, mert le van maradva, mint a bóra való. Pedig volt már 50 cent is. 50 centes is volt.

Na, hogy bírjátok, gyerekek, hogy bírjátok? Nyomatjuk itt nektek a jó kis ütemes zenéket, jobbnál jobb muzsikákat, hát remélem, hogy tetszik.

lista, hát nem tudom, illik nekem is mutatni valamit. Kutya, zéni, termény, mozaik, család, rum, tulaj, chill. Hát köszönjük szépen így, így összefoglalva így a családodat bemutattál. Köszönjük szépen. Mekkora zene, na akkor Jimike, pörgess meg. Na és egy régi ség koronita verzióba. Master Boy. Mr. Feeling.

Na, gyerekek, figyeljetek már, hát most tényleg csak így poénból kérdezem, mert úgyis csak poénból kérdezzük, hogy ugye egy negyed óra is, hát elviekben véget érne a műsorunk, de mi lenne, hogyha az a hal mindig ott van? Maradjunk-e még?

0: Na halló, halló! El vagytok aludva, vagy mi a túró van veletek?
1: Na, majd mindjárt Kóra Gyuri bácsi felébresz benneteket. Az Atya Úristen lesz.
0: Mert repülni fogunk.
1: A reptér Kóra Gyuri bácsi van.
0: Ezt akartam mondani.
1: Nem tudom.
0: Ébresztő!
1: Gondolatolvasó vagyok. Na, ki az, aki szereti Kóra Gyuri bácsit? Én nem szereti. Szerintem simán, de be kéne keverni az... Mit keverjek be neked, Pesta? Eleztem a motoron a zenét. Micsodát? Ja, elestem a motoron zenét. Ó, azt az mi?
0: Jó, hogy nem pocsolyába léptem.
1: Puff Daddy. És azon belül?
0: Pocsolyába léptem.
1: Na kivel?
0: Na, Puff Daddy.
1: Puff Daddy. Nesze neked, Puff Daddy. Puff Daddy, ott van, házi írja, Puff Daddy.
0: Puff Daddy. Puff, apa. Nesze neked, puff, egy puff.

0: Szerintem gyerekek, abban egyezzünk meg, hogy a pufit menjetek el a boltba, és vegyetek magatoknak, mert nekünk nincsen pufink, jó? Kifogytunk a pufiból.
1: Hát nem ragudjatok, papgyadit nem találtunk, vagy nem tudom. Nagyon guberálni kellene, még itt az összes pendrive-ot ennélkül kellene vennem. És itt van velünk egyébként Rita, ne haragudjál, szép jó estét kívánunk neked, Rita. Örülünk, hogy itt vagy, mi nem alszunk, a te fületben van túr. Micsoda? Hallgatunk ezerre, tekerd meg rendesen. A te füledbe van túró? Van biztos már túró. Túrós.
0: Nem na, csak mindegy. Túró, hanem még zsír is van.
1: Igen, disznó, serti zsír. Igen, egyébként, igen, sejtettem, hogy ez a zene csak, nem tudom, vagy még lehet, hogy megnézek még egy pendrive, hogy a gyerekek, de tényleg ne haragudjatok. Nincsen. Peter
0: csak Evans. Micsodát nézel meg?
1: Még egy másik pendrive-ot.
0: Az mi az?
1: Pendrive.
0: Pendrive?
1: Ja, bakerit lemez, bocsánat.
0: Mónika írt valamit, Mónika.

0: És csak megvan a pufi. Maunika valamire gondol. Mentem a 7 hónapos csengére. Cool. Puffy cool.
1: Puffy cool és Cookie cool. 1985-ből szerintem bevásztam, de jó a buli. Örülünk neki, gyerekek, ki az, aki jól érzi magát, pont erre gondoltam. Akkor, na akkor egy Porsche szerelem, a remix is elmehetne, vagy egy Techno Neuton, üdv. Na, egye fene lesz itt Techno, Perso, Porsche.
0: Mondtam én Techno, Techno.
1: Na, de ez Techno Neuton. Harántfekvés, azt hogy csinálod, házi? Harántfekvés, mutasd be! Küldj képet!

0: Hát Rita kedves, el kell mondjam, hogy mi is cool, jól érezzük magunkat. Látom, házének a csenge benne van.
1: Na, a házé, köszönjük szépen, hogy megfordultál, befordultál, megfordult. Kiárat fele.
0: Ma megy
1: ki. Jól érezzük magukat, hát akkor tekert. Na, figyeljetek, akkor egy remek kis Neoton zene, mit szóltok hozzá. És az a bizonyos I love you. I love you. Love you. Na, és ezt szóljon akkor Misinek. Hisz ő is itt van, tényleg nem is üdvözöltelek még, Misi. Szia, szép estét! Tényleg, Misi, nem is üdvözöltelek, tényleg, ne haragudjál! Sziasztok, toljátok reggelig, öreget, öreget meghagyjátok! Jó, rendben van, na akkor, Misi, akkor ez a zene szóljon neked! Neoton Familia!

Te DJ Robix, a hallgatók miért lóvét kérnek? Itt kérik, hogy lóvé, lóvé, mindenki írja, hogy lóvé, lóvé. Pénzt akarnak tőled? Na, valaki kecskéket is küldött nekünk. Az teve? Púpos teve? Biztos? Nézzük már, mi az. Az nem, valami kutya. De milyen csapnivaló kutya vagy te? A kutya poszba van? A csenge? Csenge? De úgy lett meg csenge? Kutya poszba?

0: a napszemüveg azért van, hogy ne láss mindent, tudod?
1: Atya úristen! De várjál, de milyen, milyen menő fekete keske, fehér napszemüveg van, azért ez trendi.
0: Stílusa van azért.
1: De, srácok, nagyon jó a buli, köszönjük, Fritjó! Képbe vagy még egyébként, Fritjó barátom?
0: Á, Fritjó a pincében van.

0: Pritjó, te nem semmi vagy, ki vagyok, de még mozgok. Figyelj, mindig csak annyit csináljuk, mozogjál, hogy tudják, hogy élsz. Ez a lényeg.
1: Mozogjál, csai!
0: Ha csinálod, csináld rendesen. De figyelj már, annak a sárga izének miért nem nyomhat el kis szemüket már? Hogy néz ki?
1: Nem, az kecsed.
0: De ha megnézed a kecskét, azért ott meg kicsit össze van hunyorítva, látod?
1: Hát, na, nem mondok semmit.
0: Na, jöjjön egy kis Dolly Roll, mit szóltok hozzá, és az a bizonyos ábrándos szép napok.

0: azt akartam mondani, hogyha neked is nem látásból, hanem érzésből, akkor te is honyodítanál, mint az a másik kecske.
1: Ja, hát hogyha halát teszik, akkor biztos.
0: Hát, szerintem is.
1: Szerintem a szemed is keresztbe állna, nem hogy honyodítanál.
0: Igen.

0: figyeljetek, gyerekek! DJ Robix következik.
1: Várjál! Meg is vennéd a bakot! Fia, azon volna? Hadd szóljon!
0: Animal... Cannibal.
1: Van Animal Cannibal, szóval mondjuk egyet.
0: Ezek után szerintem
1: egy Animal Cannibal, de előtte egy atya úristen zene lesz, gyerekek.
0: Ez DJ Robix lesz a következő.
1: Atya úristen.
0: Ezek a lóba is, figyeld már, lova.
1: Hát ez itt már teljesen átszúrták már. Megszúrták a lovat.
0: Átszúrták teljesen.
1: Karóra húzták. Á, Fritjó, egye meg az azt, hogy az a baj, délután vagyok, úgyhogy keményen beütött ez a, az a buli. De rock and roll! Egyél egy kis kenyeret! Szárazon, hadd szóljon! Vagy mézes kenyered, ami ragad?
0: Ami ragad? Nem, vizes, cukros kenyeret.
1: Tejföllel.

0: Isten! A Animal Kenny Boss. A Kenny Boss? Boss-ra gondolsz? A golyó, mármint a labdá. Animal Kenny Boss. A mai napig nem tudom, hogy tudtam ezt megtenni, vizes cukros kenyér gyerekkoromban. Na ezt gyorsan elmondom egyébként, anyáméknak is, nagyanyáméknak nagy kedvenc volt, nem tudom, hogy mennyire ismeritek, a vízi ciberét.
1: Gyerekek, a kommunista idők előjönnek.
0: De ismeri valaki a vízi ciberét?
1: Ciberét nem, de a vizes cukros kenyéret.
0: Na de igen, az egyébként, a vízi cibere, azt nagyanyám ette.
1: A ciber az a kenyér, nem?
0: Igen, a vízi ciberét azt nagyanyámék ették, méghozzá volt benne víz, ecet, cukor és kenyér, összeáztatva, ecet. És ez volt a vízi cibere. Lehet mondani, hogy atya úristen, a vízi cibere.
1: Nem figyeltél.
0: De figyeltem. Na, Fritjókám, egészséget, egyem az úzára, te jó nézel ki.
1: De várj, ez valami izé, tavalyi képek, mert még mindig világos van. Vagy ő van USB-ben, Fityóka? Fityóka USB-ben van.

0: Pityuká, vagy ha ilyen házi, de szépen nézek, kiegyem a kis Batman-es kis rucidat. Jaj, a kis izék, jaj, de kis cukker vagy, egyelek meg. Olyan jó lenne Batman, hogy te mentenél meg. Batman, I am a Batman. Autokontroll. 5 óra? Reggel 5 óra? Reggel 5 óra?
1: Out of control, na ez jó.
0: Na gyerekek, egy kis animal kenniből szóljon, aki szereti a kis animalt. Mármint nem azt a, ha csak az animalt.
1: Hát van itt egy valaki.
0: Igen, ki az? Házi.
1: Nem, pont nem akartam mondani.
0: Ja, Házi, aki animal, tessék, animal kenni boss.
1: Hát Házi, mert Házi.
0: Házi. De nem mondjátok el se, nem. Nem vagy szégyellős, abszolút. Köszönjük szépen. Na figyelj, Animal Cannibals! És kitakarít itt, és kitakarított. A takarítónő.
1: Nem tudom.
0: Mindenhol kitakarított.
1: Jó.

Hey, gyerünk gyerekek! Na voltam a motoros, ki kellett tennem a száraz ruhákat, kinek mit dobott. Nem tudom. Na gyerünk gyerekek! Én az állati nyomozó vagyok, nem a Batman! Melyik film ez? Hát Jim Carrey nagy filmje,

Köszönjük szépen, Fritjó! De most komolyan szóval, tényleg nagyon jók vagytok is. Élvezem a társaságotokat és a zenéteket, tévére egy jó buli. Ezért vagyunk itt. És sikasikál! A takarító nő!

Kvázi, nem az a szégyellős fajta, már mindenki tudja, aki személyesen is megismerte. Te meg nem régóta vagy a szuper csapat tagja, de szólok előre, készülj. Ha mi beindulunk házéval, nincs kegyelem. Ezt most vegyem fenyegetőzésnek, mert igazából mi ezt szeretjük, így van. Úgyhogy állok elébe, csak zenétnek érjetek. Majd azt én szabályozom, oké? Aha, Mónika, Mónika! Hát Mónika, idegállapotban voltál, Mónika, ez mi ez? Ja, kitakarított tényleg, kitakarított? Végeztem a hétvégi melóval. Na, akkor a Mónika az a kis zene szólt neked, neked most. Ez milyen stúdió, Mónika? Nem a Mónika stúdió. Na, gyerekek, egy rossz út, akire, akinek mindig... Na, gyerekek, egy rossz út, akire, akinek mindig mondom, hogy rossz útra soha ne tévedjetek.

0: Na, hogy bírjátok még? Hát már három óra hosszája már itt nyomjuk nektek a zenéket. Ne unjátok! Levi, vissza, unod?
1: Csak?
0: Unjátok, vagy nem unjátok?
1: Én nem. Az a lényeg, hogy Mónika végzett.
0: Igen, és ennek nagyon örülünk, úgyhogy megérdemelt jó pihenést.
1: Mónika, jó volt a vége?
0: Mindig a vége a legjobb, nem? Az a jó, amikor már elmész, nem? A melóhelyről.
1: Most ő megy?
0: Megy, ő elmegy, persze.
1: Látom, házi is.
0: Te itt raktál be, milyen rossz út, milyen? Hát a tököm se tudja.
1: Nehogy Mónika eltévedjen, csak azért.
0: Pedikűrös a drágám, egyen meg Mónika. Pedikűr.
1: Ezt azért raktam, hogy a Mónika nehogy eltévedjen, de hogy befejezted, tudod, bevégzett. Igen, nehogy rossz út.

Kajak Mónikának szól. Nézd meg hazafele. Hazafele is mi szólunk. Rita írja, nyomjátok, azon vagyunk. Házinak úgy néz ki, hogy Animals Cannibals a kedvence.

Éreztem én. Mondtam én, hogy Házinak a Animal Cannibals a kedvence. Mónika, egyem a lelket nagyon szívesen. Itt egy köszöni szépen. Hát nehogy pocsolyába légy szíves. Hát szerintem ezután igen.

Én úgy látom, amire készülünk a vagy a következő számmal, tele vagyunk Mónika szeretettel egyébként. Csak azért, hogy érezd a törődés, Mónika, veled vagyunk. Csak azért, mert ilyen későn végzel. Arra szeretnénk megkérni DJ Robix-szal közösen, hogy véletlenül nehogy pocsolyába lépjél. Vigyázz, merre mész. A rossz úton.

0: Na, hol vagy, Monika? És hol van mindenki?
1: Monika lehet, hogy leragadt a pocsolyába.
0: Lehet.
1: Ki kell tolni vagy húzni.
0: DJ Robix, megtoljuk a Mónikát?
1: Hát toljuk, ha már beragadt.
0: Hát...
1: De hogy szárazon vagy, Ani? Hogy száraz, vagy kenjünk oda valami kis folytó zsírt?
0: Szerintem vizes, cukros kenyére.
1: Ó, oda ragadt.
0: Beáztatva. Beáztatva.
1: Beáztatva.

0: papírra. Milyen meghatom. Nehogy elsírd magad te is. Pesta!
1: Csak tudod mi a rossz, hogyha beragadt, akkor meg is kell keféljük a cip.
0: Persze, hát.
1: Meg kell keféljeni, nem?
0: Hát persze. Ki kell súrolni?
1: Ki kell.
0: Tisztítani?
1: Hát, hogy de.
0: Mónika, ne síjjál! Jöjjön nekünk házi!

0: elmúlt az ég.
1: Na tessék, de elhúzta Johnny bácsi, itt van nektek. Biciklit fel kell készíteni, hogy lássak haza kefélbe, vagy hazafele. Bocsánat. Hát készíts föl. Csütcseny rá, nagy szó, jó, teker meg. Az, hogy amit kerestek a gépzsír.
2: Csak vigyázz, Monika, nehogy elmenjél valamerre másfele.
1: Nikász Emery Perot.

az étem, ekkora pervez vagy, de már most itt rájöttünk, tényleg. Ne féljetek, csak keféljetek. Hát igen, hogyha, egyébként igen, hogyha nem kell félni, hogyha sáros az cipő, akkor azt ki kell kefélni. Ennyi. Angyó petét szól. Hát ezt nem olvasnám be, házi, hogyha nem probléma. Mi váltás simán? Irány a fehér ház. Hát menjünk. Az nincs olyan zeném, hogy fehér ház.

0: Na, elég a magyar bor. Várjál, várjál, azt mondja, Mónika írja, csak Mónika, csak rendőrrel ne találkozzak, hogy nem tudja meg, mi megy a fülesemen. Hát, na, majd együtt itt, ha meg találkozóval, akkor dugd a fülét, mármint a... Dugd bele oda a lyukába a fülest, hogy hagyd szóljon, hogy itt a Super DJ Rádió megy. Úgyhogy nem kell ott... hagyd szóljon. Ne gyere egy szégyelős. Dugd oda neki a lyukába. Hagyd szóljon. Tudja meg, mi a magyarok istene? A Super DJ Rádiók istene.
1: Akarod mondani a füle lyukába, nem?
0: Hát, be, arra gondoltam. Hát, hol máshova rá? Akkor énekeljük, rendőrnő az álmom, régus a jövő rám ára.

0: ne felejkezzünk el Encsikéről. Encsike úgy eltűnt, mint szűke szamára körbe, gyerekek. Encsike, itt vagy? Putyél Lajos, Rumi György, Toki, mindenki eltűnt. Kollár Gabi, Laci Kovács, mindenki eltűnt. Csoki is eltűnt, ő elolvadt. Itt van Encsike, eljem a zúzádat, Encsike. Azt hittem, hogy eltűntél tényleg, mint szűke szamára ködbe. Ha nem a füledet, nézi a füledet. A füledet felé, egy szóval túró a füledbe. Ennyi. Látod, itt vannak is a rejtett hallgatók egyébként, itt a háttérben hallgatózók, mint például István is, Isa István is, itt van ő így a háttérben. Elsőrözget, elpjelent, pálinkázik.
1: De olyan is, hogy lófá fületbe.
0: Hát nem? Igen, de hát az most vagy befér, vagy nem. Hát le fogsz késni, mi minden le fogsz késni. Hát most csöröm. 50 cent. Mi, megint az jön? Azt hittem. De mindig lemarasz egyébként, mint a borra való, úgyhogy...

Na, végre valami jó zenét találtál, Evő, és nem mixelted össze-vissza csörömpölt itt. Bekő, Tóni, mi kell? Magyar autóversenyző, Benkő Dániel, nem azra gondoltál? Benkő Dani, az nem, az más. Az nem az, magyar autóversenyző. Most azt mondom, hogy jött az ide egyébként? Most nem is értem, házi. El vagy te tévedve.

0: És írja nekünk Rita, hogy hát remélem, hogy a Super DJ találkozón megismerhetünk személyesen is. Te is a mi frekvenciánkon futsz. Hát úgy legyen, de el kell, hogy keserítselek, Rita, sajnos nem tudok elmenni a Super DJ találkozóra. Mivel hogy itt Angliában élek, és innen azért júliusban haza repülni azért nem egy olcsó dolog, úgyhogy pár, hogyha összedobjátok addig, akkor szívesen haza repülök. Plusz ugye a szállást, mindent, akkor szívesen haza repülök. Úgyhogy...
1: Azért jó, mert itt a be van hangolva most.
0: Rá van mindenre hangolva, mindenre is. Ha ismernétek, tudhatnátok, hogy Encsike mindig itt van, hiszen már több mint 8 éve hallgató, se atya úr. Tudjuk, Encsike, te egy nagyon szuper DJ Rádió hallgató vagy, meg egy szuper Encsike. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt vagy, 8 éve.
1: Ki kéne sorsolni valamit neki.
0: Hát én, hogyha tényleg lehetne, én esküszöm, küldenék neki valamit.
1: Következő dalhoz.
0: Legyen neki egy következő dal, egy Faithless dal.
1: Csak azért, hogy itt vagy 8 éve, és csak azért, hogy nehogy elaludjatok véletlenül. Encsikém, remélem, hogy ébren maradsz még mindig.
0: És Rita is írja, hogy mi is itt vagyunk, köszönjük szépen, örülünk neki. Így van, insomnia.
1: Mit jelent insomnia?
0: Hát szomjas. Majdnem más mondtam egyébként. Faithless dal. Hatott a piroska szőr? Hatott.

Pénteki hajnali kettőig húhogtunk Kőszegi Gabival, úgyhogy én bírom, remélem ti is. Még egy fél óráig itt leszünk veletek biztos. És a következő szám legyen egy kis delárium, és ez a bizonyos Silence, nagy kedvencem. Szóval akkor ez most az enyém, vagy mindenki. Ez a tied, Mónikáé. A következő zene akkor Encsikéjé, jó? Tudom, hogy szereted Encsike. Delárium is az a bizonyos Silence.

Micsoda szuper DJ Ereki, kérem szépen itt Ritánál, elküldte a képet, van itt minden, kérem szépen. Gyögrétől kezdve, kústartó, minden, minden, még minden számnak, szájnak ingere.

Ez igen, Rita, ezt is a Super DJ rádiótól kaptad. Ez igen, ezzel lehet menni Super DJ találkozóra. Ez igen. És itt van, visszatért hozzánk Imike is, felébredt a Csipke Rózsika álmából. Na, hogy bírjátok még? Még egy 20 percig tényleg itt leszünk veletek, és utána tényleg elköszönünk. Azért 4 óra hosszáig itt nyomattuk nektek. Na, jön az a bizonyos Afrika Bambata, és az a bizonyos Field Vibe, nem is tudom ki írta. Ja, Fritjó, egyem az úzádat.

Na, egy kicsit belupoltam, azért lupoltam be ezt a zenét, mert szeretném gyorsan elmondani nektek, mert elfelejtettem itt a nagy rohanásba, hogy DJ Rubix néven megtaláltok, Y-nal DJ Rubix néven megtaláltok a YouTube csatornámon. Ott tudtok bekövetni, rengeteg mixem van fönt, egy egyórás zenék, magyar, külföldi, clubhouse zenék, mindenfajta stílusban. Úgyhogy aki még nem követett be, a YouTube csatornámon megtaláltok, és a Facebookon is elérhető vagyok. Van egy Facebook csoportom DJ Rubix néven, úgyhogy Y-nal, nem sima ível, Y-nal, ezt nyomatékosan kikötöm, mert ugye akkor nem fogtok megtalálni. Úgyhogy DJ Rubix Y-nal a YouTube csatornámon is, a Facebookon is kövessetek be, iratkozzatok föl, és DJ Levi barátomat is, Levi Beast barátomat is, szerintem, hogyha megtaláljátok, akkor őt is a YouTube csatornáján megtaláljátok, de Field Vibe Africa Bambaataa, aki már sajnos nincs közöttünk,

Jó van, házi, jó van, oké, vagy bekötő, vagy kikötő, nekem tök mindegy, csak Y-nal, az a lényeg. Aztán majd kikötsz. DJ Rubix-nak a YouTube csatornáján remélhetőleg. Na hát kikötöttem, mert hogy megértsétek, Y, tehát nem simai, Y. Na, Fritjó elkapott a Facebookon, atya úristen, erről van szó!

Hali éjjeli baglyok, hagyjad már magad kőszegig, ami neked kellene itt csörömpölni, nem nekem. Most egyébként, mivel hogy én csörömpölök, itt egy kis jaktot majd unyomhatnám, mert ez a te dolgod lenne, éjjeli baglyok. Na köszönöm szépen, Gabi, egyébként, hogy beugrottál, még egy negyed óráig itt leszünk veletek.

Na akkor még egyszer mondom így akik nem nagyon értik, hogy akkor nem I, nem sima I, hanem Y, tehát még egyszer I, Robix, I, Y-nal, na. És egy kis opera, nagy erőnk az még nem volt ugye a mai nap folyamán. Tessék gyerekek, Kőszegi Gabi, szóljon neked, ez a nem egy kis opera. Figyelj, Gabikám, ez neked szól. Figyelj, Pesta! Lópikula tudatóval hátsóba, de nagy bráner. Ott van, tessék! Na, mindenki pálinkával jött, úgyhogy Gabi is befittyent egy jó kis pálinkával. Egészségedre, Gabi!

Na, nem jössz be utána, Gabi? Egy, figyelj, negyed óra múlva, nem jössz be kicsit csörömpölni? Biztos, hogy bánának a hallgatók. Na, mit szólsz hozzá?

Na, Gabikám, bejössz? Kis éjjeli húgóásra, gyere be! Várnak a többiek is. Én már nem bírom idegrendszerre, úgyhogy kell a váltás. Ah, Gabi, gyere be, akkor bereklámozlak. Na, gyere Gabi, egy órát legalább gyere. Ne szégyelősködj. Na, jöjjön egy kis Bonfunk MC is, ez a bizonyos freestyler. Nagy zene. Egyébként egy nagy kedvencem is. Köszönjük egyébként Gabi, hogy itt voltál, és füleltél, még itt a háttérben is.

0: Ja, Mónika úgy elment, hogy, hogy az eltévő gyerekek. Meg kéne keresni Mónikát. Mónika eltévő gyerekek, beragadt a sárba!
1: Adjunk fel egy kést.
0: Aki Mónikát megtalálja, az kap egy kis csócsikát, meg egy jó kis muzsikát.

0: jobbnál jobb képek jönnek ide fel nekünk ide az üzenetbe, üzenet vagy chatfalon, vagy mi ez. Fiber, nem tudom én milyen. Milyen DJ Rubix, ezt te tudod, mert te vagy a rádiós.
1: Te gondolsz?
0: Egyre jobb üzenetek jönnek ide a Viber telefonszám. Melyik, mi a telefonszáma? A Viber telefonszáma. De mi a telefonszám, bakker, egy kis reklám.
1: Hát már aki fel akart volna jönni, az úgy feljött, meg nem akar feljönni, annak hiába mondja, nem?
0: Jó, akkor az menjen. Ne essen bele a pocsolyába. Na mindegy, mindenki el van. Nem van áztatva, mint a vizes cukros kenyér, mi? Hazaértem. Hallod? Mónika megvan. Csenge is megvan. Csenge biztos, néz utána, hogy megvan a csenge, vagy nincs. Mónika! És már örülünk, hogy itt voltál. Még nincs vége, maradj még. Majd szólunk. Mónika, légy szíves, nyugtass meg, hogy nem lett sáros a félcipőd, és hogy jó úton jártál végül is. Igen, és a rendőrnek nem tudtál semmit a fülébe, vagy ha igen, akkor mondd el mit.

0: nekem az az érzésem, hogy valaki el fogja veszteni a... mi az? Segíts már...
1: Losing my...
0: Ne, a vallását, valaki ja, el vallását. Fogja veszíteni. Ja. Igen. Amikor már elhagyta.
1: Na, gyerekek, hát...
0: Meg aki pálinkázott itt egész este a...
1: Hát az kész van. Éjjeli vagony vagyok, még leszek. Köszönjük szépen.
0: Neked megvan még a hited?
1: Meg, teljes mértékben. Oda-vissza. Nem vagyunk mi innen sehova, tudjátok, nem megyünk mi innen el, amíg a Super DJ Rádió. Szóval köszönjük szépen. Hát viszont ez az utolsó zenével szerintem megköszönjük, hogy itt voltatok velünk, azért 3 óra hosszát, 4 óra hosszát már most itt csörömpöltünk nektek, és ezzel a remek kis R.I.M. zenével köszönünk el mindenkitől, akik itt voltak és hallgattak minket, és hát nagyon örülünk, hogy tényleg ilyen sokan csatlakoztatok hozzánk. Úgyhogy megköszönjük tényleg még egyszer, hogy itt voltatok velem. Velem jövő héten szombaton ugyanebben az időben találkozhattok. Úgyhogy Levi Biz, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és emelted az estek a színvonalát. És hát remélem, hogy tényleg...
0: Örülök, hogy itt lehettem. Tényleg nagyon szuper hallgatóid vannak.
1: És Kolozsimi, neked is elmondom, hogy nem I-vel, hanem Y-nal írd a... Már a többiek már megjegyezték nagy nehezen, de még egyszer azért elmondom.
0: De azért visszatérve, nagyon, tényleg nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, DJ Robix, hogy itt lehettem veled ebben a szuper rádióban. Én úgy látom, hogy nagyon nagyszerű táborod gyűlt össze azért a mai napon, nem? Azért elég jó kis válaszokat kaptunk vissza itt a chatfalon. Én nagyon örültem, hogy ennyien így írtatok nekünk, és ennyien hallgattatok. Szuperek vagytok, és azt kívánom, hogy csak is így tovább.
1: És Peste írja, Máté Pétes mafu.
0: Nagyon kemény.
1: Hát Pesta, te is emelted, és mindenki más is emelte. Elmegyek. Hát nem tudom, de mindjárt lehet, hogy megkeresem, lehet, hogy éppen elmegyek, lehet, hogy megvan, vagy nem tudom. De mindjárt, hogyha esetleg megtalálom, akkor lejátszom, de ha nem, akkor ezzel az utolsó zenével...
0: Akkor elmész.
1: Akkor én el teljesen elmentem. Akkor nem megyek el, akkor belém szorult.
0: Na, Rita, így várunk vissza.
1: Úgyhogy köszönöm szépen, gyerekek, még egyszer. Nagyon örülök, hogy tényleg ilyen sokan aktívak voltatok, és hát szerintem lehet, hogy ennek Levi Beatsnek is köszönhető egyébként, hogy most nem egyedül zenéltem,
0: nem tudom,
1: hanem...
0: Én nem mondtam semmit, én nem csináltam
1: semmit. De eleve azt, hogy kicsit poénkodtunk is, nem az a megszokott zenélés, mert hát most igen. Szerintem néha ez is kell.
0: Amúgy nem tudom, hogy mit hoz a jövő, de azért szoktunk ilyen műsorokat csinálni, nem DJ Robix?
1: Persze, volt már ilyen, hát nem egyszer zenéltünk
0: nem
1: már
0: egyet. Nem a rádióban, ugyebár, de azért voltunk egy-két a rádióban, és volt egy-két jó kis balássó műsorunk, ugyebár? Hasonló.
1: Ott inkább több ment a szöveg, mint a zene.
0: Hát igen.
1: Ezért kérdeztük meg a műsor elején egyébként, hogy mennyire szeretnétek azt, hogy a zene szóljon, vagy inkább szövegeljünk, mert ha szövegeljünk, akkor zene nem sok lett volna.
0: Ez egy picit olyan bevezető műsor volt, nem?
1: Hát legyen akkor egy bevezető műsor.
0: Hogyha elengedjük magunkat, akkor ez
1: hát tud, az zene nem lesz.
0: Akkor zene nem lesz, az biztos.
1: Zene nem lett volna. Máshogy mész el. Egyen meg házi, hát én máshogy megyek el. Én mindig máshogy megyek el egyébként, szép munka. Bármit az, hogy máshogy megyek el, az a szép munka. Hát azt nem tudom, te honnan tudod egyébként. Na mindegy. Na a gyerekek!
0: Honnan tudod, hogy DJ Robix hogy megy el?
1: Hát ez az, azt mondja, szép munka.
0: Hát szép munka.
1: Hú, te rapkós vagy te házi.
0: Te ide? Na. Belát ide? Ide? Nem. Lát, mikor?
1: Lát. Mikor? Jó a szeme.
0: Nagyon durva.
1: Hasonló olyan állat, akinek nincs lába. Hát az giliszta.
0: Igen.
1: Na, gyerekek, köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok
0: egy
1: vele.
0: Kis bezárási dalnak egy Ameno. Tudod, van az a Enigmától.
1: Van egy Ameno zeném, na mindjárt megkeresem.
0: Enigmától.
1: Micsoda, mi az?
0: Enigma.
1: Ez nem a Ameno, ugye?
0: Ameno, igen.
1: Erre a Ameno.
0: Azaz.
1: Na, akkor utolsó zenéként
0: azaz.
1: Legyen ez a Ameno, ez a Era, ugye?
0: Ez a sok pálinka
1: miatt. Hatása.
0: Hatása, igen.
1: Jézus, Ameno. Nem az te állat, te kígyó. Hanem a Ameno. Na, akkor ezt végigengedem, és akkor legyen akkor zárásként ez a Era. Amen, Amenó. Ez egyébként, ez egy nagy zene egyébként.
0: Ez nagy zene.
1: Ugye?
0: Nagy zene.
1: Én is elmegyek. Na, itt mindenki elmegy.
0: Mindenki elmegy.
1: Várunk vissza, köszönjük
0: ennyi,
1: szépen.
0: Ennyi pálinka meg sör után szerintem mindenki
1: elmegy. Mindenki el sem mennek. Na mindegy. Köszönjük szépen a szuper zenéket, nagyon szépen köszönjük. Na, akkor ezt végigengedem, ezt az izét, mert már itt van, be van itt lupó, vegyem az úzáját.
0: Na, csapassod akkor. Kedves jó éjszakát mindenkinek! Köszönjük szépen, hogy itt voltatok!

Így van, folytatás jövő héten szombaton. Jövök vissza hozzátok. És Rita itt felsorolt egy csomó Animal Kennyből zenét, vagy mármint állatot. Van itt mindenfajta, kérem. Kecske, ló. Köszönjük szépen, Animal, hogy itt voltál. Testa, első kúzus. Menjünk lassan, egy kis lajháról.

0: És nem elfelejteni Y-nal, és nem sima I-vel. Oké, hogy mentek mindenfele, de a Gabi jön. Hát azt én nem tudom, én kérdeztem Gabit, hogy jön, ő lehet, hogy meg is elment.
1: Gabi elment valamerre, igen.
0: Gabi, nem Robi, Gabi.
1: Tudom.
0: Ja, Gabi elment
1: valamerre, igen. Szerintem Sáros lett a

0: Nem gyanús egy kicsit egyébként, hogy Mónika is elment, meg Gabi is elment. Ó, gyanús! Eltekertek biciklivel.
1: Rossz úton vannak szerintem.
0: Jó pihit, good save the queen! Pesta írja nekünk. Nagyon köszi!
1: Most már nem queen van, king van.
0: King. Azért jó a csigának, mert mindig nedves.
1: Ez jó.
0: Na akkor ez ragadjon rád, házi. Na akkor jöjjön az a bizonyos era, és ez lesz az utolsó elköszönő zenénk.

0: a DJ Robix.
1: Na, beluppoltam tényleg is, csak annyi az időre ruppoltam be, hogy elköszönjek tőletek, elköszönjünk tőletek. Siaki gomba, sitaki gomba. Na, köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok velünk tényleg, és Isten tartsa meg jó Betyár szokásotokat.
0: Hallod, Betyár jó adi volt.
1: Betyár jó adi volt. Nagyon szépen köszönöm, Imi. Úgyhogy gyere legközelebb is.
0: Legyen még folytatás?
1: És itt a de szeretem. Na, akkor ezzel köszönök el, és tényleg itt be is fogtuk a szánkat, és ezt végig fogom hagyni. Mint mindig.
0: Na, mindig ezt mondjuk.
1: De nem baj, tényleg most elköszönök.
0: Jó van, akkor
1: elköszönünk, úgyhogy ezzel a remek.
0: Ilyen veletek akkor.
1: Köszönjük szépen, Lövibíz, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm. Is köszönöm tényleg viccen kívül, köszönöm szépen, nagyon-nagyon jól éreztem magamat, köszönöm a lehetőséget a Super DJ
1: máskor is.
0: Rádiónak, és DJ Robixnak is, mindenkinek jó éjszakát kívánok, és befogtam, és többet nem mondok. Szia!
1: Egyébként mielőtt elmész te is, addig, addig egy kis
0: a
1: persejbe azért dombán be a kis jattot, amit.
0: Ja,
1: jó van, akkor az is jó lesz, csak kenn meg egy kis tejföllel, jó?
0: Jó.
1: Tejföllel.
0: Sziasztok!
1: Na, legyetek jók, szép jó éjszakát kívánok mindenkinek, további kellemes hétvégét, vigyázzatok magatokra, jövő héten szombaton találkozunk. Puszantás a hölgyeknek, pacsi az uraknak, DJ Rubik szóltam, és Levi Beats itt a DJ, Super DJ Rádióban, a Live Session műsoromban. Na, Isten, legyetek jók!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Szuper DJ Rádió.